Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat szerda késő éjszakai homokóra adásunkban, július 29-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Vincent van Gogh holland festő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1890-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Adásunk első részében Ludwig van Beethoven művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt keddi keresztény élet felekezet közé műsorunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában hangos könyvtár rovatunk következik, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt. Utána pedig jazzene szól. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposainkat, illetve keresztény élet felekezet

Címműsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. A következő percekben a napáhítatát hallhatják. A mai áhítat címe ragaszkodás. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 91. Zsoltár, 14. és 15. verse.

A mai áhítat szerzője Janice Greg Presley, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Sok évvel ezelőtt egy csoport tagja voltam, akik rendszeresen jártak lovagolni. Együtt kempingeztünk, túráztunk és felvonulásokon is részt vettünk. Egy lovaglás alkalmával az egyik ló kiszabadult a lószállítóból. Én gondolkodás nélkül elkaptam a kötőféket, ami végül kicsúszott a kezeim közül, és súlyos égési sérüléseket okozott. A sérülésem miatt nem vehettem részt a lovas túrán, így órákon át magamban üldögéltem, tenyeremet ápolgatva. Tudtam, hogy el kellett volna engednem a kötelet a helyet, hogy megfogtam. Ahogy életem más területein is gyakran megtettem, megpróbáltam magam irányítani a dolgokat. Ahelyett, hogy Isten ígéreteiben bíztam volna. Elnézve sérült tenyeremet arra gondoltam, hogy el kell engednem az irányítási vágyamat, és minden területen meg kell bíznom az Istenben. Ez a felismerés egy újfajta békességgel töltött el. Amikor a barátaim visszatértek, mosolyogni láttak, hiszen eldöntöttem, bármi is történjen ezentúl az életemben, mindig Istenbe vetem bizodalmamat.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük jelenlétedet életünkben. Köszönjük, hogy szereteted, hatalmad és bölcsességed mindig a rendelkezésünkre áll. Amen.

nyitást Istennek, akiben mindig megbízhatok. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Janice Greg Presley, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk az Istenbe való bizalomért. A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következőkben a napkalendári mátlapozzuk fel.

Július 28-a, az év 209. szökő évben 210. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 156 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1493-ban, ezen a napon hatalmas tűzvész pusztított Moszkvában. 1821-ben, miután José de San Martín elfoglalta Limát, Peru deklarálta függetlenségét Spanyolországtól. José de San Martín serege 1820. szeptember 8-án szállt partra Paracasnál. 1821. július 12-én a sereg bevonult Limába, és két héttel később azaz 1821. július 28-án

a Postal Telegram Co. bemutatta az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy megrendelhette a kedves vevő a speciális, egyedi szöveges táviratot, amit a szolgáltató személyes módon énekelve telefonon juttatta el a címzethez. A régi szolgáltatás megújított, korszerű változata ma is létezik, egy amerikai cég e-mailen juttatja el a megzenésített szövegeket a címzettekhez. A felsorolt fontos események mellett arról se feledkezzünk meg, hogy ma van a rendszergazdák megbecsülésének világnapja is.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon, július 28-án születtek. 1866-ban látott napvilágot Beatrix Potter, angol szerző, aki gyerekeknek szóló állatmeséket írt. Ő Peter Rabbit, Jeremy Fisher, Jemima Puddle Duck, Mrs. Tiggle Wiggle és számos egyéb állatfigura megalkotója, amelyeket könyveiben szerepeltetett. 1889-ben ezen a napon született Nyírő József, erdélyi magyar író, aki középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a teológiát pedig Gyulafehérváron és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1912-ben Nagyszebenben katolikus pappá szentelték. 1919-ig mint plébános tevékenykedett, majd kilépett a papi rendből és írással foglalkozott. 1938-ban a Kolozsváron megjelenő Keleti újság felelős szerkesztője lett. Nevezetesebb művei Sibói bölény, Mádi falvi veszedelem, Isten igájában, Kopjafák, Húsz Bence. Művei közül néhányat idegen nyelvekre is lefordítottak és megfilmesítettek. 1902-ben jött világra Sir Karl Raimund Popper, osztrák származású angol filozófus, aki fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politika filozófia területén érte el, a 20. század legbefolyásosabb filozófusainak egyike. 1915-ben ezen a napon született Charles H. Townes, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálója. Townes számos szabadalommal rendelkezett a lézert illetően, emellett ő volt az, aki feltalálta a mézert, amelyek mára az atomóráknak és a rádiótávcsöveknek nélkülözhetetlen komponensévé váltak. Klasszikus reneszánsz embernek tartották, aki számos, egymástól jelentősen különböző dologhoz értett, például ő mérte meg a tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyuk tömegét is. 1964-ben pedig elnyerte a fizikai Nobel-díjat Nikolaj Basov és Alexander Prohorov mellett. 1942-ben látott napvilágot Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus, festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. 1945-ben ezen a napon jött világra Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva megalkotta Garfieldot, akit nagyapjáról James A. Garfield Davisről nevezett el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is egyezett Garfielddal. Emellett a rajzoló saját személyisége is részben jelen van a karakteralkotásban, mint például a természet iránti kötődése és szeretete, ugyanakkor Johnnak, akár csak neki is, kedvenc sportja a golf.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, július 28-án tértek örök nyugalomra. 1741-ben hunyt el Vivaldi, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű.

ő virtuóza. 1750-ben ezen a napon szűnt meg létezni Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere, aki a 17. század elejéig visszavezethető Bach dinasztia legjelentősebb alakjának számított. Apjától és bátyjától tanult zenélni, weimari udvarban és templomban orgonált. Weimar után a kötheni herceg szolgálatába állt, itt komponált a kamara és versenyműveinek jelentős részét. Elnyerte a lipcsei Tamás templom kántori állását, a komponálás és a templomi tevékenysége mellett elvállalta a Collegium Musicum igazgatását is. Élete végére megvakult, művei zeneszerzők nemzedékeire hatottak, a barokk hangszeres polifónia fejlődésének csúcspontjára érkezett, a fuga általa nyerte el a legtökéletesebb formáját. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns kor áll. Művészete a barokk kor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1907-ben tért örök nyugalomra Törlei József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1940-ben ezen a napon hunyt el Kellner Gyula atléta, aki az 1896-os első újkori olimpián bronzérmes lett maratoni futásban, és máig is ő az egyetlen magyar olimpiai érmes ebben a versenyszámban. 1998-ban szűnt meg létezni Zbigniew Herbert, lengyel költő, esszéista, drámaíró, rádiójátékíró és moralista.

0: Ezek a fontos események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, július 28-ához.
1: A napkalendáriumát lapoztuk fel. A következőkben a névnaposainkat köszöntjük.
0: Július 28-án Szeréna, Botond és Szabolcs napját ünnepeljük. Lássuk, honnan is származnak ezek a nevek. A latin eredetű Szeréna női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám. A Botond régi magyar férfi név, a buzogány jelentésű bot szó származékának tekinthető, illetve buzogányos harcost is jelent. A Szabolcs régi magyar férfi név, amelynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Más feltételezések szerint a coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik, más feltevés szerint pedig a szab igének a megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott árpádkori szabó személyi név cső kicsinyítő képzős származéka. Egykor szabócs alakban is előfordult. Hangtanilag a szabír szó kicsinyítő képzős alakja is lehet. Köszöntjük tehát Szeréna, Botond és Szabolcs nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy egyéb fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, július 28-án. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel az SDG és barátai zenekartól Szabadíts fel című dalukkal. Isten éltesse őket! Most pedig múlt keddi keresztjén érett felekezetkező műsorunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád kollégám.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szövérfi Mihály. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm. Megkérném akkor arra, hogy mutassa be nekünk a mezőcsávási

0: gyülekezetet, és hát, hogyha lehet, egy kicsit néhány szóban ismertesse a falut is, hogy mit lehet tudni erről a faluról, Mezőcsávásról.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Szövérfi Mihály vagyok, a mezőcsávási református lelkipásztor. Mezőcsávás Marosvásárhely közelében lévő település, 14 kilométerre Marosvásárhelytől északirányba helyezkedik el. A Székely mezőség határvonalán, tehát ez az utolsó székely mezőségi község Sámsonddal karöltve. A település már 1505-ben feljegyzésekben szerepel a településnek a neve, Sávás néven 9 kapuval, és a településnek a történetéről tudjuk, hogy 614-ben Bethlen Gábor lustrája is leírja hozzá, és a mai formában fordul elő már 614-ben a település neve. Korábban a Csávás az CHY-nal szerepel. A gyülekezet szempontjából mondhatnánk a település történetéből is kiemelkedő az a gyülekezetünk haranglábja, amely a harangláb régi gerendájának felirata szerint valamikor 1570-re teszi az építését. Egy ilyen felirat szerepel, hogy 1570-ben hallottam egy 100 éves öreg embertől, hogy a harangláb épült, és nagy valószínűség szerint a haranglábunk közel 500 éves múltra tekint vissza. Így történelmi érdekesség, hogy 1661-ben a török-tatár dúlás kapcsán a templomot felégetik, elpusztítják, de a haranglábat nem bántják, és itt a faluban legendaként így maradt fent, hogy még az akkori pusztítóknak is annyira tetszett ez a régi faépítmény, hogy nem égették fel, nem tették tönkre. A templomot azt újjáépítik, 1798-ban új templomot emelnek, és ebbe beépítik a régi templomnak a kövezetét. A gyülekezetnek röviden Dióhéjban ez a régi története. A településről még annyit el kell mondjuk, hogy a 661-es pusztítást követően hát az itt élőknek jelentős része is áldozatul esik, és ezt követően új telepeseket hoznak be a településre. Ezt onnan tudjuk, hogy 614-ben Bethlen lustrájában még csak református magyarok szerepelnek. Aztán a település összetétele a pusztítást követően megváltozik, etnikai összetétele.
0: Vannak-e más érdekességek a templomban még, amit érdemes lenne megemlíteni?
1: Hát ami érdekesség, és még egy kicsit akkor maradunk a haranglábnál. A harangláb mellett van egy kapurész, egy fedeles kapurész, ami különlegessé teszi ezt az építményt, tehát máshol nincs jelen. És ezt a kapurészt úgy nevezik régiesen, hogy szakálszárító, amikor a templom dombra, mert a templomunk a mezőségi út fölötti dombon helyezkedik el, amikor a templom dombra jöttek a hívek, a férfiak, akkor mielőtt megérkeztek volna a templom, leültek a harangláb melletti padozott részen, és ott megszárították a szakállukat, és azután mentek be a hűvös templomba, hogy ne betegedjenek meg, és emiatt rámaradt a kapurészre ez a név, hogy ez a szakálszárító, és éppen emiatt is különleges ez az építmény. A templom, ami még érdekesség, akkor amikor a templomot újjáépítették, akkor az akkori építőmester úgy tartotta illendőnek, hogy egy kis kő táblára fölfaragták az akkori kurátornak a nevét, és ami úgy megmosolyogtató, hogy a kurátor neve szerepel, de a lelkész neve nem. Még az is szerepel, hogy a kőműves pallér munkájának mennyi volt a bére, de a lelkész nevét nem sikerült felvésni, úgyhogy ezt őrzi még.
0: Felújítási munkálatok során, tehát hogy sikerült összefogni a gyülekezetet? Mennyiben vette ki a részt a gyülekezet a haranglább felújításában?
1: Hát a gyülekezet már több ízben végzett felújítási munkálatokat. A harangláb esetében legutoljára 2009-ben volt egy felújítás, amikor a gyülekezet önerőből újította meg, amennyire lehetőségük volt, nem volt egy teljes felújítás, de nem is olyan régen, 2019 és 21 között szintén kormánytámogatás révén be a gyülekezetnek az áldozatos munkás adakozása nyomán is megújult a templom, de az azt megelőző években is a közösség, a mezőcsávási közösség nagyon fontosnak tartja a templomát, ugye nagyon fontosnak tartja a közösségét. Valószínűleg ebbe az is közrejátszik, hogy itt a mezőségnek a kapujában nagyon fontos, hogy egységesek maradjanak, hiszen kisebbségben élnek itt a magyarok, és ez a templom, ez az istentiszteleti hely, mindazon túl, hogy szakrális helyszín az összetartozásuknak is a jelképe, és valahányszor elutaznak itt mezőségiek a haranglábunk mellett mindig üzeni, hogy itt magyarok élnek, és maga ez az építmény nagyon összetartja a közösséget. Továbbá érdekességként hozzátartozik, hogy régen a házaspárok, a szakászárítónál van egy kapurész, és mikor házassági fogadalmat tettek, akkor a régiek elmondása szerint azon vonultak be, és így személyes emlék is köti őket ehhez az építményhez. Így nem volt nehéz őket arra hívni, hogy adakozzanak a felújításhoz, és a magyarországi támogatás mellett a gyülekezet olyan nagy mértékben adakozott, hogy nem csak az eltervezett munkálatokat sikerült kivitelezni, hanem van egy régi 1800-as években készült kovácsolt vas toronyóránk, amely nem működött, és annyi adomány maradt, hogy ebből az összegből sikerült ezt is felújítani, és működőképes, minden órában jelzi a pontos időt, úgyhogy teljesen betölti most már a haranglába a funkcióját ilyen téren is. A gyülekezet egy nagyon komoly presbitérium vezeti a gyülekezetet. Ez a presbitérium ezelőtt körülbelül olyan 25 évvel újra szerveződött, és eznek az újra szervezését a főgondnok Jéstot Sándor kezdte el, amikor körzetesítették az akkori lelkipásztorral együtt a gyülekezetet. Elmondása szerint minden mezőcsávási telefonon felhívott, és kérte, hogy legyenek jelen az istentiszteleti alkalmakon és a presbiter választó közgyűlésen. Elindították a különböző közösségszervező tevékenységeket, elindult a gyülekezetünknek a dalárdája is, és ezek az események, ezek a közösségszervező alkalmak annyira összekovácsolták a gyülekezetet, de mindenek előtt a presbitériumot, hogy azótától is minden hónapban presbiteri gyűlést tartunk, minden hónapban pénztár ellenőrző alkalom van, minden hónapban a presbiteri gyűlést egy közös vacsorával zárjuk, amikor megünnepeljük, ha éppen abban a hónapban van presbiter, aki születésnapos, és annyira jó ezeknek az atyafiaknak, testvéreknek együtt lenni, hogy az idén presbiter választás van, és azt kellett kérvényeznünk az egyházmegyétől, hogy emeljék meg a mezőcsávási gyülekezetnek a presbiteri létszámát, mert annyian szeretnének még csatlakozni ehhez a közösséghez, hogy szükségünk van erre, ugyanis van 16 presbiterünk, 4 pótpresbiterünk és 6 szentegyházfi, aki szolgálni kíván. És akkor, hogy megadjuk a lehetőségeket, hogy újabb szentegyházfiak kerüljenek be a presbitérium körébe, nem szeretnénk senkit se visszautasítani, hogy kiessen, akkor emiatt ezt a döntést hoztuk meg. Tehát egy nagyon összetartó közösségbe érkeztem meg, és nem volt ezt a munkát ilyen szempontból nehéz kivitelezni. Rögtön engedtek a hívószónak, és ott voltak, adakoztak, fizikai munkát végeztek, hiszen nagyon sok olyan jellegű munkálatot, amit mi el tudtunk végezni, hogy ne kerüljen olyan sokba a kivitelezőnek, akkor mi átvállaltunk, tehát a kitakarítását, a tereprendezést, a haranglába alatti kövezésnek a kialakítását, bizonyos földmunkálatokat, és ezeket mind-mind közmunkával a presbiterek és a pótpresbiterek szentegyházfiak végezték el.
0: Éppen kérdezni akartam azt, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni, milyen nehézségekbe ütköztek.
1: Amikor mezőcsáváson elkezdtük a szolgálatunkat 2022-ben, akkor a templom nagyon szépen fel volt újítva, és ezért hálás vagyok az elődömnek, Benke János lelkipásztor testvéremnek, aki korábban itt szolgált, de Nem volt a parókia környezet és a gyülekezeti ház környezete felújítva, hiszen minden erőforrást elvont azt, hogy a templomunk legyen rendben. És eléggé sáros volt főként őszi, téli, tavaszi időszakokban, amikor az egyházi alkalmaink vannak az udvar, és a vallásórások jöttek, és nyakik sárosak voltak többször, vallásóra után még szerettek itt maradni, játszani. Ugyanígy a bibliaórás közösségünk, a nőszövetségünk házas alkalomra, amikor érkeztek, nagy gondot okozott ez, hogy olyan sár volt. És úgy főgondnok úrral beszélgettünk, és imádkoztunk azért, hogy mi az, amit szeretnénk, mi, és kértük az urat, hogy mi az, amit megenged nekünk, hogy felújítsunk. És ezért imádkoztunk, és egy alkalommal egy rokonom érkezett el látogatóba, és úgy megkérdezte, hogy mire van szüksége a közösségnek, mi az, ami kihívást okoz, és nem tudjuk megoldani. Hát anyagilag akkor behatároltak voltunk, és nem volt lehetőségünk erre. És akkor megemlítettem, hogy erre a dologra szükség lenne, és valahogy az Úristen úgy alakította, hogy az imáink meghallgatásra találtak, és egy cégvezető, aki térköveket gyárt, megajándékozott minket, és akkor a presbitérium minden munkálatot, a tereprendezéstől kezdve a térkő alatti ágyazásig, a szegélyek lerakásáig mindent közmunkával végzett el, és együtt tettük le, és ez a kihívás egy nagyon jó közösség formáló eseményé lett. Úgyhogy mi a kihívásokra egy csáváson így tekintünk, hogy igen, előttünk állnak dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítani, de ha az Úristen akarja, akkor közös erővel, az ő áldásával véghez tudjuk vinni, és ezáltal valóban tapasztaljuk, hogy épül a gyülekezetünk, a közösségünk, a kapcsolatunk egymás és az Isten iránt is, hiszen ezek az alkalmak mindig igével kezdődtek, imádsággal zárultak.

0: Keresztény életrovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben van segítségünkre Szövérfi Mihály, a gyülekezet lelkipásztora. Vele folytatjuk tovább a beszélgetést. Milyen érzés volt a közösség számára, hogy a püspök úr is megtisztelte jelenlétével a hálaadó alkalmat?
1: Hát kimondottan hálásak voltak a mezőcsávásiak, és nagyon vágytak arra, hogy a püspök úr jelen legyen, ugyanis a templom szentelés alkalmával a püspök helyettes úr szolgált, és vágytak arra, akkor még főtiszteletük Ató Béla püspök úr volt a püspök, és most nagyon vágytak, hogy a püspök úr meglátogassa a mezőcsávást. Nagy izgatottsággal készültek, arra készültek, hogy majd a falu elején fogadjuk, és még a rezes bandánkat, a gyülekezetünknek fúvó zenekarát is be akarták vetni a püspök úr fogadásakor, de aztán végül is úgy alakult a protokoláris megbeszélés, hogy itt a gyülekezet udvarán fogadjuk. Itt összegyűlt a presbitérium, a fiataljaink székelyruhába öltöztek, és lelkipásztor testvérek meg világi elöljárók közösségében fogadtuk a püspök urat. De aminek még nagyon-nagyon örültek, az volt, hogy a püspökné asszony is meglátogatott minket, és megtisztelt a jelenlétével. Annyira sokat jelentett a gyülekezetnek az, hogy látja az egyházkerületünk vezetőjét, hallja az ő szolgálatát, tapasztalja szavain, igehirdetésen keresztül a megerősítést, de itt maradtak a püspök úrék családostól, a feleségével együtt a közös szeretet vendégségen, hiszen egy gyülekezeti napot is szerveztünk, és az azt követő közvetlen beszélgetésekben azt tapasztalták, hogy nekik egy olyan vezetőjük van, aki elérhető, aki közel van, és nagyon örültek annak, hogy a püspökné asszony nagyon sokakkal beszélgetést kezdeményezett, és közvetlen módon volt jelen, tehát valóban testvéri kapcsolatot éltek meg. Amellett, hogy egy ünnepélyes alkalom volt, mégis azt tapasztalták, hogy egy családias eseménynek vagyunk így együtt a részesei. Tehát a püspök úrék nem kívülállók, és mi nem távoliak vagyunk, hanem mi összetartozunk.
0: Hogyan tekintenek a jövőbe a mostani ünnepi alkalom után? Milyen további terveik vannak a gyülekezetben?
1: Hát a tervek azok, hála Istennek, bőven vannak. Most szeretnénk a templomhoz vezető utat korszerűsíteni, hiszen most már a templomba látogatóknak 90%-a autóval jön, valamint ki kell bővítsük a parkolót, ami ilyen infrastruktúrális beruházást jelent, mert vannak istentiszteleti alkalmak, amikor a meglévő parkolónk, ami 60-70 autót be tud fogadni, már nem bizonyul elegendőnek. De ezentúl a gyülekezeti házunknak a külső felújítását szeretnénk elvégezni. Belül sikerült gyülekezet önerejéből ezt felújítsa, és megfelelően komfortossá tegye. Erre az épületre szükség van, mert hetente több gyülekezeti alkalmat is tartunk. A bibliaórák, a különböző bibliaórák mellett, amikor házas alkalom van, akkor igazán igénybe van véve, mert a gyülekezetünk házas bibliaórásai, amikor megérkeznek, akkor családostul jönnek, és ez idő alatt a gyerekek egy külön teremben vesznek részt foglalkozáson. Fontos, hogy megfelelő, hőszigetelt, szépen kialakított épületben tudjanak ott lenni az alkalmak ideje alatt.
0: Milyen üzenetet hordoz a ma élő generáció számára egy ilyen történelmi jelentőségű építmény megújulása, és milyen szerepet játszik a harangszó a falu mindennapjaiban és az ünnepi alkalmakon?
1: Hát a harang és a harangláb, meg a toronyóra, most, hogy a harang bezengi a falut minden egyes órába, az emlékeztet minket, szüntelenül emlékeztet. Valahányszor elvonulunk a harangláb mellett, a harangláb alatt, vagy éppen a harangot halljuk, akkor emlékeztet minket arra, hogy legyünk hűségesek az örökségünkhöz. Hiszen a harangláb először is ezt üzeni, hogy itt a gyülekezetnek van egy komoly múltja. Ez a harangláb évszázadok óta hirdeti, hogy voltak emberek, akik komolyan vették az Istent, komolyan vették a gyülekezetet és a rájuk bízott szolgálatot, hiszen vállalták, hogy akkor ezt az építményt megépítsék, és az azután következő generációk vállalták azt, hogy ezt az épített örökséget megtartsák, de ne csak mint történelmi emlékművet, hanem ezt be is töltsék lélekkel. És hiszük, hogy a gyülekezetünknek a múltja az nem egy múzeumi emlék, nem csak történelem, hanem egy olyan örökség, hagyaték, amely kötelez arra, hogy vállaljuk az Istentől kapott küldetésünket. És a jelenben nekünk ez reménységet jelent, mert sokszor halljuk, hogy nehéz idők jönnek, hogy nehéz idő áll a keresztény egyházak előtt, hogy fogynak a közösségek, hogy változik a világ, háborúk vannak. De amikor ma itt Mezőcsáváson feltekintünk a templomdombra, és látjuk a haranglábat, akkor üzen nekünk az Isten, hogy ő munkálkodik. És úgy összecseng a bibliaolvasó kalauz mára kijelölt ige versével, a 124. Zsoltárnak az első versével, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, akkor nagyon sok minden rossz történt volna velünk. És feltételes módban ugye ezt vallja meg a Zsoltáros is. De mivel velünk volt az Úr, ezért megment, megtart, és reménységünk van a jelenben, és bizakodhatunk a jövőre nézve. És a jelenben azt éljük át, hogy ahogy Pál apostol fogalmaz a rómabeliekhez írott levélben, hogy a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, de ezeket az ajándékokat azért kaptuk, hogy tanúk legyünk, hogy hitvallást tegyünk. És itt a gyülekezetben azok a presbiter testvérek, akik kapták az építéshez a talentumokat, ezt a kegyelmi ajándékot, azok részt vesznek és tehetségük segítenek. Aki ahhoz kapott kegyelmi ajándékot, hogy vállalkozása legyen, és anyagiakkal tud támogatni, ők abban szolgálnak, és azt érezzük, hogy különbözőek itt Mezőcsáváson is a kegyelmi ajándékaink, de minden egyes kegyelmi ajándékot egy céllal kaptuk, hogy Isten dicsőségének és az ő népének épülésére szolgáljunk, és ez a jelenben bátorít minket, hogy a jelen kihívásai között is reménységgel tekintsünk a jövőbe, mert a harangláb nem csak a múltról beszél, hanem ugye a kialakítása kapcsán is a jövő felé mutat a torony meg a csillag, és a gyülekezet jövőjének hiszük, hogy az áloga nem az épület, nem is csak ez a torony, és nem is az anyagi erőforrás, hanem a mi gyülekezetünk jövőjének az áloga a Krisztustól kapott küldetés, az evangélium továbbadása, és a következő nemzedékeknek a megszólítása, gyermekeinknek és unokáinknak a hitre vezérlése, mert úgy próbálunk szolgálni itt közösen presbitériummal Mezőcsáváson, hogy a gyülekezet ne csak egy vasárnapi közösség legyen, hanem legyen egy elkötelezett közösség, aki nap mint nap igyekszik az ige szerint élni. És hiszük, hogy nem csak egy olyan hely ez a megújult templom, ahova időnként megérkezünk, hanem az a hely, ahol mindannyian az ige által, Isten lelkén keresztül tapasztaljuk a reménységet, a szeretetet, a bocsánatot, és hiszük, hogy ez a jövő, Isten ígéretei szerint, ez a jövő, amelyet nekünk megígért, ez a miénk, éppen ezért hálával szolgálunk most itt. Úgyhogy minden erőfeszítés mögött érezzük az Isten áldó kezét, és ma is alázatos, de hálás szívvel valljuk azt, amit maga a Zsoltáros is kimond, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért mi örvendezünk.
0: Ugye hát azt jó hallani, hogy nem csak a kövek hirdetik Isten igéjét, Isten üzenetét, szeretetét Mezőcsáváson.
1: Hát a kövek, ha mi elhallgatunk, akkor, ahogy a mi úrunk mondja, a kövek fognak megszólalni, és talán az nem lenne jó megvárni. Igyekszünk itt, a presbiterek is családlátogatásokat végeznek velem együtt, a gyülekezetünket több alkalommal meglátogatják. Például nem sokára készülünk egy újabb gyülekezeti ünnepre, amelyet szeptemberben fogunk megtartani, szeptember 12-én. Ilyen alkalmak előtt is minden gyülekezeti tagot megkeresnek és elviszik a kis meghívót. Amikor nagy sátoros ünnepeink vannak, akkor van egy gyülekezeti lapunk, amit igyekszünk kiadni, és akkor ezzel szintén bekopognak és meglátogatják. Most egy diakóniai eset került elénk, egy olyan asszonytestvérnek az ügye, aki bár korábban nem volt gyülekezeti tagunk, de súlyos balesetet szenvedett, és egy jelentős résszel, anyagi résszel támogatta a presbitérium az ő gyógyulását, rehabilitációját, és a gyülekezet körében is többen adakoztak. Nem is olyan régen egy presbiterünknek ugyanilyen jellegű segítséget tudtak nyújtani, és most ennek az idős asszonynak a házát szeretnék hát valamilyen szinten elfogadhatóbbá, komfortosabbá tenni, tehát a vízvezetést, meg lefolyót szeretnének beszerelni. Igyekeznek nem csak szavakkal, hanem tettekkel is szolgálni. És ahogy az úr mondta, hogy elmenve tanítványokká tenni, nem csak a templomba várva.
0: Na most már kíváncsivá tett, mi lesz szeptemberben? Milyen ünneplés lesz szeptemberben?
1: A gyülekezetünk vállalta ebben az évben a 15 millió búzaszem magyarok kenyere elnevezésű eseménynek a megszervezését, és itt Székelymezőség határában ezt az eseményt nem a gazdaszervezetek, hanem a történelmi egyházak szokták felvállalni, és az idén Mezőcsávás vállalta, mert úgy érezzük, hogy nekünk ezek az események is hirdetik azt, hogy felelősséget kell vállalni azokért, akiknek kevesebb adatot, és itt a református, meg unitárius magyar gazdák, meg gyülekezeti tagok ilyenkor terménnyel, de adományokkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy idősek otthonának, vagy gyerekotthonoknak felajánljuk az összegyűlt búza mennyiséget, és akkor abból akár hosszabb időn keresztül kenyeret biztosítsunk. Ebben az évben a mi gyülekezetünk vállalt ennek az eseménynek a szervezését, és a múlt héten presbiteri gyűlésünk volt, már elkezdődött a feladatoknak a leosztása, megbeszélése, hogy ki milyen tevékenységet vállal, és örülünk annak, hogy ennyire nyitottak és szeretettel szerveznek amilyen szeretnek vendéget fogadni, házigazdaként jelen lenni. És ez az alkalom persze Isten tisztelettel kezdődik. A község minden lelki pásztora meghívást kap erre az alkalomra, és a liturgiát felosztjuk, és együtt végezzük ezt az Isten tiszteleti szolgálatot. Az esperes úr, az unitárius esperes, valamint a református esperes is jelen van és szolgál ez alkalommal. A község gyülekezeteiből a hívek eljönnek erre az eseményre, és bár egy, mondhatnám így, hogy ez egy világi kezdeményezés, de mégis itt a községben élő egyházközségek igyekeznek tartalommal megtölteni ezt az eseményt.
0: Mi az, amit a hallgatóknak üzenne befejezésképpen?
1: Befejezésképpen engem nagyon megszólított ma a Biblia olvasókalauznak az igéje, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, és elgondolkodtam rajta, hogy én hogyan folytatnám ezt a mondatot, és ha nem lett volna velem az Úr, akkor talán a szolgálatomat is lehet feladtam volna, vagy egy-egy nehéz gyász összetört volna. Talán olyan terkeket kellene hordoznom, amiket nem bírnék el. Ha nem lett volna velem az Úr, akkor egy-egy betegség legyőzött volna, vagy más irányba haladna az életem, összetört volna egy-egy családi válság, vagy a bűntudatnak a terhét hordoznám, de olyan jó, hogy velünk van az Úr, és ugye ezt kapjuk mi karácsonykor Jézus Krisztusban nagyon határozottan ezt a kijelentést, hogy velünk van az Úr, és érdekes, hogy mi emberek könnyebben észrevesszük azt, amit hiányolunk, amit nem adott meg az Úristen nekünk, ami hiányzik az életünkből, de olyan jó lenne észrevenni azt, hogy mi az, amit megkaptunk, és mi az, amitől megóvott minket az Isten. Hiszen a Zsoltáros ebben a Zsoltár részletben erről beszél, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb ajándék az, hogy Isten megőrzött minket. Hányszor megőrzött egy-egy utazás során, egy-egy szembejövő autótól. És ne csak azért adjunk hálát, amit megkaptunk, hanem azért is, amitől megóvott minket. És szeretném, hogyha Istennek erről a csendes oltalmazásáról gondolkodnánk, és ezért hálát adnánk, és hogy a haranglábról beszélgettünk, óhatatlanul eszembe jut, hogy hálát adhatunk azért, hogy mi mindentől megóvta ezt a közösséget, ezt a haranglábat az Úristen. És nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen Istenünk van, aki sokszor a csendben is munkálkodik, aki a csendben is oltalmaz, és benne van a mi oltalmunk, a mi erőnk, így is zárul ugye ez a Zsoltár részlet, amit ma olvasunk, a 126. hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, és ezzel kezdődik ugye minden Isten tiszteletünk, ezzel a hitvallással, és nagyon jó lenne ezzel a hitvallással élni minden napunkat, hogy igen, Isten ott van velünk, és a mi segítségünk egy karnyújtásnyira van egészen közel hozzánk, hiszen ő a mindenható, ő az alkotó, és ő hatalmasan cselekszik velünk, velünk van, és éppen ezért bátran élhetünk rá, bízhatjuk életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szövérfi Mihály. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Múlt keddi Keresztyén élet felekezetközi műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hangos könyvtárrovatunk következik, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt, utána pedig Jetszene szól. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

Tamási Áron. Ábel az országban. Felolvassa Fekete Ernő. Első fejezet. Elbeszélésemet azzal végeztem volt, hogy a hargitai pásztorságot letettem, s hazamentem az apai házhoz Csicsóba. Említettem azt is, hogy érkezésem után apám mindjárt szekeret fogadott, s azzal másnap

elpályázott a Hargitára, hogy onnét a mi tulajdonunkat, vagyis a pásztori felszerelést azzal a szekérrel hazaszállítsa. Amikor este felé megérkezett, én Bolhával együtt még az édesanyám sírjánál voltam, s onnét csak alkonyatkor kerültem elé. Hát hol van az erdei egyet más? Kérdeztem. Bétettem a csűrbe, felelte apám. Jól van, bementünk együtt a csűrbe, hogy ott számba vegyük a felszerelést. De ahogy beléptünk, én mindjárt megszeppenve állottam meg, mert az asztalt, s a széket, s még a tábori ágyat is hazahozta apám, ám bár azok a bank tulajdonát képezték. Hát a házat nem hozzá el? Kérdeztem. Az ott maradt, szegény. Ne sajnálja, mondtam, hiszen adnak neki enni a szelek, s a felhők megitatják. Azért vettem le az ablakait is, szólott apám. Gondoltam, nem folytatom, mert ha igen, még egyebek is kitalálnak derülni. Inkább felemeltem hát az uras sárga széket, s vizsgálni kezdtem tüzetesen. Aztán így tettem az asztallal, s a tábori ágyjal is. Édesapám félrebillent fejjel nézte a dolgot, s csak a végén kérdezte meg. No, mi a látlelet? Az, hogy a bank neve egyiken sincs rajta. Apámnak váltott egyet az esze. Az bajosan is lehetne rajta, amikor nem a banké. Hát? Csak olyanok. S azokkal mi lett? Az igaziakkal. Azokat valami tolvaj elvitte. Erre odafordultam apámhoz, s mintha a törvényeket az én javamra csinálták volna, komolyan azt mondtam neki. Ügyeljen, nehogy magára is azt találják mondani, hogy éppen olyan, mint amaz illető, aki elvitte a bútorzatot. Mert akkor aztán a tömlöcben nem én megyek. Kemény dolgot mondhattam, mert apám erősen megnézett, majd így szólt. A törvényt szereted-e jobban, vagy apádot? Furcsán megütődtem, mert sohasem láttam még ilyennek őt. Az arca fürkésző volt és szigorú, a lábai egy kicsit széjjel vetve, s a két szemöldöke vigyázban állott. Éreztem, hogy olyan a perc, amelyiket mókával nem lehet elütni. Olyan perc, amelyben felelni kell, s a felelet pedig messzebb elvethet egymástól minket, mintha én Amerikába mennék, ő pedig Afrikába. Én magát, mondtam, de hozzátettem, amikor ilyeneket nem kérdez. Igen, de most kérdeztem. Most igen. Akkor úgy beszélj. Láttam, hogy egészen megszorított. A szememet lesütöttem, hogy egy kicsit gondolkozzam. És akkor egyszerre édesanyám jutott eszembe, róla a sírjáról pedig az a fogadalom, amit a szegények és az elnyomottak mellett tettem. Felemeltem a fejemet, s ahogy ismét ránéztem apámra, aki sok szenvedéssel és rongyos ruhában állott előttem, úgy éreztem, hogy valahonnét nagyon messziről, igaz és ragyogó tartományból érkeztem, hősi szándékkal és bátran. A mellemben is csodálatos gyöngyözést éreztem. És akkor közelebb léptem apámhoz, és így szóltam. Magát választom. Apám a jobb kezével parolát adott nekem, a balt pedig a vállamra tette. Egy ideig így nézett engem nagy gyönyörködéssel, majd a két szeméből fényes könycsepp hengeredett le, és így szólt. Én mondtam volt, hogy téged Ábelnek kereszteljenek. Féltem, hogy én is rögtön pityeregni kezdek, s azért kapaszkodni próbáltam. Talán nem bánta meg? Kérdeztem. Azt az egyet nem. Hát akkor miért sír? Sír a macska. Hát ez mi? Mutattam a homloka alá. A szemnek is fürödni kell egyszer-egyszer, mondta apám, s azzal elfordult és fütyörészni kezdett. Énekelni sohasem hallottam őt, s fütyörészni is csak egyszer, amikor édesanyám azt mondta volt, hogy elköltözik a háztól. Milyen új nótát tud? Kérdeztem. Sok újat tudok, felelte apám. De tudom a legújabbat is, amelyik egy Ábel nevű fiúról szól, akinek a fejét az

0: kérdezte apám. Az úgy, hogy Ábelnek egy apja is volt, akinek apai szokás szerint ésszel kellett volna megtöltenie az Ábel fejét. De az ő apja mégis vízzel töltötte meg. No, de nem baj, mert egyszer nagy ínség s még nagyobb szárasság következett bé, s a helyzet immár olyan volt, hogy az Ábel apja tikkadott meg a szomjúságtól. Akkor azonban gondolt egyet Ábel, s a mulasztást avval jutalmazta vissza az apjának, hogy meglikasztotta a saját fejét, s abból őt harmatos vízzel megitatta. Példázatom alatt apám beleült a sárga székbe, s amikor a szót bevégeztem, azt mondta. Ne beszélj!
1: Biza beszélek!
0: Erre gondolt egyet, s a nyeldeklőjét jártatni kezdte, a nyelvét nyújtogatta, s úgy tikácsolt. Majd a szemét is kimeresztette, s olyan jó játszott, hogy odaugrottam, és ilyetten kérdeztem meg. Mi baja van, édesapám?
1: Tikkadok meg a szomjúságtól, akadozta.
0: Csak tréfát űz, gondoltam magamban, s így szóltam.
1: Még nem szorultunk a fejemre, mert elég van víz a kútban.
0: Eredj hozzál.
1: Hozok, ha eljön a szűk idő. Hozzál!
0: Jó, jó.
1: Vizet!
0: Kiáltotta szinte. Egészen furcsa volt, s nyögve szólt.
1: Vizet!
0: Aztán félre koppant a feje, s mivel nagyon sárga volt, én rázni kezdtem.
1: Apám, ne játszódjék olyan jól!
0: Nem mozdult egyet sem. Én pedig már nem is tudtam, hogy erősen teszi-e magát, vagy rosszra billent át a játék. Sokáig azért nem haboztam, hanem megszöktem magamat, hogy vizet hozzak. Sietve megmostam a homlokát, és a szájába is csorgattam a vízből egy kicsit. Végre felnyitotta a szemét, s hát úgy pislog, mintha valami sötét barlangból érkezett volna.
1: Te mit csinálsz?
0: Kérdezte.
1: Én feltámasztással foglalkozom. Hát maga?
0: Nem tudott felelni, hanem még vigyázkodott egy ideig, aztán felállt és indulni készült. Mivel gyengén állott a lábán, megfogtam a karját, s úgy vezettem. Bent befektettem az ágyba, s nem szóltam egy szót sem. Azt is elhatároztam, hogy a játékról sem beszélek, ha kérdene valamit. Úgy egy fél óráig csendesen feküdt, akkor megint vizet kért, azt jó ízűen megitta, és nyugodalmasan elaludt. Másnap reggel ő ébresztett fel engem. Egy kicsit falszínű volt és szomorkás, de azért rossz kedvet nem mutatott.
1: Szereted-e a tavaszt?
0: Kérdezte.
1: Én igen, kivált télen,
0: feleltem.
1: No, akkor kelj fel, mert idebent tél van, de odaki tavasz. A nap mit csinál?
0: Fenekedik a hideg ellen.
1: Hát a rügyek?
0: Vakarnak a nap felé, s ha a fák nem fognák, belé futnának. Most már nem folytattam tovább, hanem felugrottam a fekvőhelyemről, és öltözködni kezdtem. Apám is kiment a házból, s így elég csend volt ahhoz, hogy háborítás nélkül tudjak gondolkozni. Először azt a kérdést tettem fel, hogy milyen nap van, s kiszámítottam, hogy vasárnap.
1: S holnap hétfő.
0: No, az lesz a napja, hogy én a városi világba útra kelek. Ahogy ezt kimondtam volna magamban, éppen belépett apám.
1: No, Ábel, szólott is mindjárt.
0: A fennvaló a mutató ujját munkába vett. Tudtam, hogy ezt mire mondja, s kérdőleg néztem reá.
1: Mert én olyan álmot láttam az éjjel,
0: folytatta,
1: ami meggondolásra késztett tégedet is a városba menés tekintetiben. Ha az álom után indulnánk, akkor a fejünket a kutyának vethetnők,
0: mondtam neki.
1: Jó, jó,
0: felelte apám, de elé fordul, hogy az ember akkor okosabb, amikor aluszik, s nem akkor, amikor ébren van. Gondoltam, hogy essék meg egyszer az is, hogy én apámmal ne ellenkezzem, s ilyen formán nem is feleltem semmit, hanem vártam az álom mineműségét. Hát, ha vártam, ő el is kezdte, s azt mondta. Úgy volt abban az álomban, hogy te ismét henyéltél valami pázsitos helyen, s napfényes időben. Nem bántott ott senki téged, sem az emberek, sem az állatok, csak éppen a

0: ariak. Azok ellenben úgy szotyogtak reád a levegőből, mint a békák, s a melledet addig kopogtatták, amíg a szívedet kihúzták onnét a napvilágra. De az igazi bonyodalom még csak azután kezdődött, mert egyik varjú sem elégedett meg kicsivel, hanem mindegyiknek az egész szívet kellett volna. Volt közöttük egy, a legkisebb, a legidétlenebb, aki még odaférkőzni sem tudott a marakodók miatt. Ez egy darabig gyűjtötte a mérgit, de aztán kigondolta, hogy ő biza béárulja a többi harcos varjakat, s elrepült egyenesen édesanyád sírjához, ott pedig édesanyádat felköltötte, s neki elé adta, hogy ezen s ezen a helyen veled mi van. Erre anyád felszökött hamar a sírból, s még a hírnök varjú előtt ott termett a helyszínen, tégedet megmentett, s a csúf károgókat széjjel verte. Vége van-e? Kérdeztem. Ennek vége. Abban a percben harangozni kezdték a másodikat. Éppen jókor húzták, mert apámnak azt mondhattam, hogy én itthon maradok, s azt csinálom, amit az asszonyok szoktak, vagyis délebédet. Ő ellenben menjen el, s a hargitai bútorzatot a templomban imádkozza le. Így is lett a dolog, vagyis édesapám elment a templomba, én pedig egy tyúknak az apró lékjából levest főztem, s a többit megsütöttem. Nem volt a leves sem rossz, de a sült aztán olyan ízletes volt, hogy kellett volna mellénk még egy harmadik szapora beszédű ember is, aki folyton dicsérje, amíg mi ettünk. Ebéd után szundítottunk egyet a napon, aztán apám elment beszélgetni a férfinyájba, én pedig nekiláttam a jövőmnek, vagyis annak, hogy elrendezzem a városba való menetelemet. Azt már számítottam volt, hogy holnap, hétfő neviben útra kelek, és most azt is kimondtam, hogy reggel. Készülődni kezdtem tehát. De csak most láttam meg igazán, hogy milyen nagy jó tétemény az ember életében az édesanya. Most, amikor nem volt. Most, amikor nekem magamnak kellett mosni, a ruhámat megtisztogatni, ezt-azt megvarni, s azon kívül még simogatni az arcomat is, mintha ő csinálná, s hozzámondogatná. Ne félj, Ábel, én s az Isten nem hagyunk el. A harisnyám még egészen új volt, s elég jó a szürke posztó ujjasom is. A lábbelim is avval bíztatott, hogy még egy esztendeig megtart. A kalapom volt a legárvább, mert egyszer az úton találtam volt, de így még mindig szerencsésebbnek tetszett, mintha a fejemet találtam volna ott. És ért egy váratlan öröm is, miközben átvizsgáltam a házat, mert ugyanis a hiúban egy hátizsák mászott a lábam elé. Zöldes sárga volt, és nagy elernyedve így szólt. Vigye el engemet is. Én elviszlek, mondtam neki. De van egy kikötésem, mégpedig az, hogy ne légy üres sohase. Ebben megegyeztünk, és én csomagoláshoz láttam. Hát erre Bolha is odajött, lefeküdt velem szemben, a két első lábára támaszkodott, és úgy figyelte a működésemet. Láttam, hogy mindent jól megnéz, amit én belérejtek a hátizsákba, szinte meg is szólalt, mondván. Maga aztán ne búsuljon, mert én mindezekre ügyelni fogok, s még ha ellopnának is valamit, én azt megismerem akárhol. Amikor apám alkonyatkor hazajött, mindent látott. Nem szólt, csak a homlokát megsimogatta, mintha vergődnének mögötte a gondolatok. Már lefeküdtünk volt, amikor furcsa hangon megjegyezte. Asszony nélkül is bajos. Ez a mondása mindjárt úgy elterjedt bennem, mint az esővíz a mohában. Nem feleltem rá semmit, pedig nyomott erősen az ellenkezés, s a bőrömet olyan furcsán éreztem, mintha nem az enyém lett volna. S ahogy ott lapultam fekve a sötétben, sok rémítő bolondság jutott eszembe. Még olyanok is, mint példának okáért az, hogy tán nem látott meg apám ma délután valami fehér népet, aki házasságra bíztatta volna. Erre a gondolatra nagy gomolygás kezdődött a fejemben. Abban a gomolygásban eltűnődtem azon is ott a sötétben, hogy én eddig elé olyan barátságban voltam édesapámmal, hogy véle meg is beszéltem az égvilágon mindent. De most, ahogy asszony után sóhajtott, meg kellett ismerkednem egy idegen érzéssel, amely azt vigyorogta nekem, hogy a barátságon kívül immár egyéb is van közöttünk. Rossz éjszaka volt az. Reggel, amikor szótalan voltam, s meredező, azt kérdezte édesapám.
1: Nagy dolog, ugye, az apai ház?
0: Nagy.
1: S az anyai még nagyobb,
0: feleltem neki. Nem tudom, megértette, mert nem szólott semmit. Én ezt nem is bántam, mert volt magammal is beszélni valóm elég. És eszembe jutott az a búcsúzás is, amikor a Hargitára mentem. Egy kicsit könnyreható volt az a búcsúzkodás, de azért mégis vidám és mókás, mint a bohó madárfióka repülése. És milyen más ez a mostani? Sem nem sirató, sem nem mókás, hanem csak szomorú. Végtelenül és laposan szomorú. Egyszerre mérges lettem, s felkaptam a fejemet. Belenéztem a napba, a friss és jó szagú fénybe.
1: Tavasz van, Ábel!
0: Bíztattam magamat. Nagy elszántsággal a vállamra igazítottam a hátizsákot, és közben azon gondolkoztam, hogy miképpen búcsúzzam el édesapámtól. Azelőtt sohasem kellett volna ezen eszmélkednem, de most zavaros volt a szívem. Végre odamentem férfiasan hozzá, és azt mondtam.
1: No, az Isten megáldja édesapám.
0: Apám észrevehette, hogy másképpen kéne búcsúzni, mert megfogta a kezemet, és töredelmesen nézni kezdett. Az életemből sokat odaadtam volna, ha elereszti a kezem, s nem néz, mert olyan volt ő most az emberek között, mint a napok között a halottak napja. Ködös szemei megteltek lassan, majd a szája elfacsarodott, és küszködve így szólt.
1: Talán jobb is lesz, ha a törvényt választod.
0: Ahogy ezt kimondta, egyszerre olyan magános nagy ember lett előttem, hogy lehajoltam, és megcsókoltam a kezét.
1: Ne búsuljon, mert maga lesz örökké az első paragrafus,
0: feleltem. Ettől mind a ketten helyre jöttünk egy kicsit, és már mosolyogtunk is.
1: Na, Bolha, felhúztad-e a csizmát?
0: Fordultam a kutya felé, aki vidáman mellém állott. És úgy tettünk, mintha indulnánk.
1: Pénzed van-e?
0: Kérdezte apám. Jól tudta, hogy nálam van, amit a pásztorkodásból kerestem volt, kereken 1000, s még 300 lej. Így hát megértettem, hogy valami egyebet céloz a kérdéssel. Kivettem tehát a pénzt a harisnyám zsebéből, s 200 lejest odaadtam neki.
1: Hát magának van-e?
0: Kérdeztem.
1: Most már van,
0: felelte. Bolha feddőleg nézett rám, hogy én osztogatom a pénzt, de a létezését az ember az apjának köszönheti.
1: Aztán papírosat kapsz, s iskolába járattalak volt,
0: mondta nekem apám, s én abból megértettem, hogy írjak neki levelet. Ha már így hagyakozik, gondoltam, akkor én is hagyakozom neki, s a kapuból visszaszóltam.
1: Aztán a házasság nem vén embernek való. Te csak ügyelj a kutyára,
0: felelte apám, és ezzel elváltunk.
2: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
3: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgattunk meg egy részt. Most pedig a Cotton Club Singers együttes fog nekünk zenélni.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így

Az elmúlt percekben a Cotton Club Singers együttest hallhatták. Ezzel a homokóra adásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom önöket az ébresztő reggeli műsorunkkal. Vincent van Gogh holland festő gondolatával búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem a reggeli műsorba, és így szól. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották Békesség Istentől a viszonthallásra.

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 29-én szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Jóváhagyta a kormány 6850 állásáj betöltését az állami egészségügyi rendszerben. Ilia Bolozsán szerint visszavonják a biodiverzitási stratégiáról szóló kormányhatározatot. A PESZEDE a bíróságon támadja meg az ügyvivő kormány döntéseit. Megnyitnák a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Jóváhagyta a kormány tegnap esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben, közölte az Egészségügyi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére, kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről. A döntés értelmében 6452 állást az Országos Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott kórházakban, 398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknak hirdetnek meg. A betölthető állások közül 2293 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek, köztük a betegápolóknak és betegszállítóknak, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól. Cseke Attila, ügyvivő egészségügyi miniszter közölte, a memorandum jóváhagyása fontos lépés az egészségügyi rendszer humán erőforrás egyensúlyának helyreállítása és az egészségügyi intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés szükséges, ugyanakkor az egészségügyi dolgozók támogatását és az ellátórendszer hatékonyabb átételi célzó intézkedéseket kiszámítható és következetes módon tovább kell folytatni. Ilia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy visszavonják a 2026-2030-as Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló kormányhatározatot, miután a Szociáldemokrata Párt PERT megelőző közigazgatási panaszt nyújtott be ellene. A dokumentum előírásai törvénytervezetbe foglalták, amelyet tegnap iktattak a szenátusban. Bolozsán Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a stratégia elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben, és teljesítésének elmulasztása esetén több mint 970 millió eurótól esik el az ország. Számomra és a kormány számára a politikai szempont nem fontosabb a nemzeti érdeknél, amikor pedig a román gazdaságba érkező jelentős források forognak kockán, nem vállalhatjuk a súlyos vesztességek kockázatát, írta. Tovább éleződik a konfliktus a Szociáldemokrata Párt és az ügyvivő Bolozsán kabinet között. A PESZEDE szerint a kormány túlépte ügyvivői hatáskörét, ezért bírósághoz és a legfőbb ügyészséghez fordult. A kabinet viszont azt állítja, hogy minden döntése törvényes volt, és arra figyelmeztet, egyes határozatok felfüggesztése akár 1 milliárd eurós veszteséget is okozhat Romániának. Írja az Ecce Press. A kormány tegnap kiadott közleményében határozottan visszautasította a PESZEDE vádjait. A kabinet szerint valamennyi kormányhatározatot a törvényes és alkotmányos előírásoknak megfelelően fogadtak el, amit az is alátámaszt, hogy a jogszabálytervezetek megkapták az Igazságügyi Minisztérium szakvéleményét. A PESZEDE álláspontja szerint a Bolozsán kabinet ügyvivőként olyan hosszú távú intézkedéseket fogadott el, amelyek meghaladják hatáskörét. A kormány szerint azonban a szociáldemokraták politikai okokból próbálják bírósági úton megakadályozni olyan intézkedések végrehajtását, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból is fontosak. A kabinet azt is felrótta a PESZED-ének, hogy ugyan megbuktatta a kormányt, de nem állt elő működő alternatívával. Megnyitná a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját, a Humpleu barlangot, más néven Firei völgyi nagy barlangot, a Kolozs megyei önkormányzat, írta tegnap a monitorokluzs.ro hírportál. A Kolozs megyei önkormányzat ennek érdekében partnerségre lép a román állami erdészettel és az Erdélyi Szigethegység természetvédelmi parkkal, melynek területén a több mint 40 kilométer hosszú barlang található. Az ezt lehetővé tevő határozattervezet a következő ülésen kerül az önkormányzati testület elé. A partnerség keretében a szakemberek feltérképezik, hogy a barlangban miként lehet biztonságos, hozzáférhető útvonalakat kialakítani a nagy közönség számára. A Vlegyásza-hegységben található barlang fokozottan védett, jelenleg csak kutatók és barlangászok látogathatják. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szacsepressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fatakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrség.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árvád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Műsorunk elején a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján hallhatják Isten üzenetét Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából hallhatnak egy részletet, a Szarvas Sors című írást felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét Adorjáni László református lelkipásztor.

Olvasom Isten igéjét a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta szét a tengereket, ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János Evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik, a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik, amikor valamit egy időre elvesz, azért teszi, mert mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik, üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója. Példává, mintává tesz, mint Jóbot. Általunk másoknak és utódainknak is üzen, ahogy ebben a Zsoltárban is nem csak a bajban levő embert látjuk, hanem a kereszten szenvedő Mesiás is feltereng. Őt vázolja fel előre Isten, akit majd a kereszten hasonló szavakkal csúfolnak. Máté 27:43, bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Közben Jézus akkor is kitart, ha úgy tűnik, elhagyta őt Isten és ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből,
Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szarvassors című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szarvas sors. A szarvas a tóvizének tükrében nézegette magát. Milyen ronda, vékony lábaim vannak, sóhajtott nagy csalódottan. De az agancsom, hát az bizony gyönyörű. Vigasztalta csorbát kapott büszkeségét. Ez egyáltalán a legszebb agancs, ami szarvast valaha is ékesített. A mi erdőnkben meg egyáltalán. Milyen erős, és milyen hatalmasan szerteágazó. Gyönyörködését halk lépések zaja szakította félbe. Valaki óvatosan közeledett az avaron, és hirtelen megpillantotta a vadászt. Már rá is emelte puskája csövét. A szarvas hatalmas ugrással vetette magát az erdő sűrűjébe. Jó esélye volt a menekülésre, nagyon gyorsak voltak a lábai. Egyre messzebbre is vitték azok a lábak. De hirtelen nem jutott tovább. Gyönyörű, hatalmas agancsa, legnagyobb büszkesége, belegabajodott az ágak sűrűjébe. Lihegő hangon suttogta maga elé. Bolond világ! Amit a legrondábbnak tartottam magamon, megmenthetett volna, ha az, amiben leginkább gyönyörködtem, nem akadályozta volna meg ebben.

Kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. A 31. Zsoltár 6. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szarvassós című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk műsorunk végéhez. Műsorunkban Adorjáni László lelkipásztor áhítatát hallhatták a 42. Zsoltár alapján, valamint a Szarvassors című írást olvasta fel Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit Szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Vincent van Gogh holland festő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1890-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz július 29-én, és így szól. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig Gugda rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30. Rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Jóváhagyta a kormány 6850 állásáj betöltését az állami egészségügyi rendszerben. Ilia Bolozsán szerint visszavonják a biodiverzitási stratégiáról szóló kormányhatározatot. A PESZEDE a bíróságon támadja meg az ügyvivő kormány döntéseit. Megnyitnák a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Jóváhagyta a kormány tegnap esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben, közölte az Egészségügyi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére, kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről. A döntés értelmében 6452 állást az Országos Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott kórházakban, 398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknak hirdetnek meg. A betölthető állások közül 2293 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek, köztük a betegápolóknak és betegszállítóknak, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól. Ilia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy visszavonják a 2026-2030-as Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló kormányhatározatot, miután a Szociáldemokrata Párt PERT megelőző közigazgatási panasz nyújtott be ellene. A dokumentum előírásai törvénytervezetbe foglalták, amelyet tegnap iktattak a szenátusban. Bolozsán Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a stratégia elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben, és teljesítésének elmulasztása esetén több mint 970 millió eurótól esik el az ország. Tovább éleződik a konfliktus a Szociáldemokrata Párt és az ügyvivő Bolozsán kabinet között. A PESZEDE szerint a kormány túlépte ügyvivői hatáskörét, ezért bírósághoz és a legfőbb ügyészséghez fordult. A kabinet viszont azt állítja, hogy minden döntése törvényes volt, és arra figyelmeztet, egyes határozatok felfüggesztése akár 1 milliárd eurós veszteséget is okozhat Romániának. Írja az Ecce Press. A kormány tegnap kiadott közleményében határozottan visszautasította a Peszede vádjait. A kabinet szerint valamennyi kormányhatározatot a törvényes és alkotmányos előírásoknak megfelelően fogadtak el, amit az is alátámaszt, hogy a jogszabálytervezetek megkapták az igazságügyi minisztérium szakvéleményét. A Peszede álláspontja szerint a Bolozsán kabinet ügyvivőként olyan hosszú távú intézkedéseket fogadott el, amelyek meghaladják hatáskörét. Megnyitná látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját, a Humpleu barlangot, más néven Firei völgyi nagy barlangot, a Kolozs megyei önkormányzat, írta tegnap a monitoroklus.ro hírportál. A Kolozs megyei önkormányzat ennek érdekében partnerségre lép a román állami erdészettel és az Erdélyi Szigethegység természetvédelmi parkkal, melynek területén a több mint 40 km hosszú barlang található. Az ezt lehetővé tevő határozattervezet a következő ülésen kerül az önkormányzati testület elé. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Július 29-e az év 210. szökőévekben a 211. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 155 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió július 29-ei kalendáriumát hallgatják. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Július 29-én Adolf Hitler lett a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt vezetője. 1948-ban ezen a napon kezdődött meg a 14. újkori nyári olimpia Londonban, az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt. 1954. július 29-én az Egyesült Királyságban megjelenik John Ronald Reuel Tolkien A gyűrűk ura trilógiájának első kötete, A gyűrű szövetsége.

1958-ban Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok 34. elnöke aláírta a törvényt, amellyel megalapította a NASA-t, azaz a Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóságot. 1987. július 29-én pedig aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő vízalatti alagút építéséről szóló megállapodást az angol miniszterelnöknő Margaret Thatcher és a francia elnök François Mitterrand írta alá a megállapodást az English Channel alatt húzódó Eurotunnel megépítéséről.

A történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk július 29-én. 1756-ban született Báró Podmanicki József politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja. 1883-ban ezen a napon született Benito Mussolini, olasz politikus, diktátor, aki 1922-ben a fasiszták élén bevonult Rómába, és miniszterelnökké nevezték ki. A 20-as évek végére gyakorlatilag Olaszország diktátora lett, 1935-től fokozatosan közeledett Hitlerhez. 1894. július 29-én született Csokonai Vitéz Gizella, költő könyvtáros, aki 4 éves korától vak volt. Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonságából származott, a vakokat gyámolító országos egyesületben dolgozott, mint korrektor, gépíró, távirász és a Brel könyvtár könyvtárosa. Alapító tagja volt a vakok 1928-ban megalakult Homérosz kórusának. Verseket fiatal korában kezdett írni, a Fénytelenség világából című kis verses kötete 1931-ben jelent meg, a kötetet Brel írással is elkészítette.

A születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk július 29-én. 1759-ben meghalt Árva Bethlen Kata erdélyi magyar földbirtokos, mecénás és író. Bethlen Kata Erdélyben, Bonyhán született Bethlen Sámuel Kisküköllő vármegye főispánjának negyedik gyermekeként. Édesanyja Borsai Nagy Borbála 1717. szeptember 11-én férjhez adta lányát, gróf Haller Lászlóhoz. Miután ő 1719. június 1-én meghalt, az anyja 1722. május 26-án gróf Teleki Józsefhez adta feleségül. Teleki József 1732. november 1-én meghalt, és Bethlen Kata ettől kezdve nevezte magát Árvának. Támogatta az erdélyi magyar református egyházközségeket és iskolákat, saját könyvtára is jelentős volt. Könyvtárát a Nagyenyedi Kollégiumra hagyományozta. 1856. július 29-én hunyt el Robert Schumann, német zeneszerző, a romantikus zene egyik legkiemelkedőbb és legnépszerűbb alakja, és az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő zenekritikus volt. Zongoraművek, szimfóniák és dalok megalkotója.

1890-ben ezen a napon távozott az élők sorából Vincent van Gogh, eredeti nevén Vincent Willem van Gogh, holland festőművész, a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb alakja. Hágában élve eleinte a bányászok életét örökítette meg vázlatain, majd a parasztok mindennapjait ábrázolta a sötét tónusú képeken. Csendéleteket festett, amelyek távol álltak a megszokott polgári nyugalomtól. Van Gogh a szegények asztalát mutatta be sötét színekkel, leri róla az őt körülvevő nyomor és kilátástalanság. 1974. július 29-én halt meg Erik Kästner, német költő, író és forgatókönyvíró. Az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílusiránynak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját, az új tárgyilagosság képviselője, hol rezignáltan, hol harcosan, de alapvetően mindig optimista moralitásként küzd az emberiség megjavításáért. A világ elsősorban értékes, humoros gyermek és ifjúsági regényeit ismeri, jelenleg a magyar irodalmi közvélekedésben is, mint ifjúsági író szerepel, ismert művei például az Emil és a detektívek és a Repülő osztály.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával. A következőkben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai kukta rovatunkban az egy tepsis paradicsomleves receptjét hoztam el Önöknek.

Most lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Két darab fürtős paradicsom, két darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktél paradicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom, 2 teáskanál szárított oregano, alaplé vagy víz.

Mossuk meg és daraboljuk fel a zöldségeket, de a koktél paradicsomokat hagyjuk egészben. A fokhagyma fejek tetejét vágjuk le, hogy látszódjanak a gerezdek. Tegyük az egészet egy tepsire, locsoljuk meg bőségesen olívaolajjal, és szórjuk meg sóval, borssal és a fűszerekkel. Süssük 200 fokra előmelegített sütőben, körülbelül 40 percig. Ezután kanalazzuk az egészet egy lábasba, nyomjuk ki a sült fokhagymát, öntsünk hozzá egy kevés vizet vagy alaplevet, és botmixerrel pürésítsük krémre. Utána forraljuk össze, és adjunk hozzá annyi vizet vagy alaplevet, hogy elérjük a kívánt krémes állagot.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek az egytepsis paradicsomleves elkészítéséhez, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Két darab fürtös paradicsom, két darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktélparadicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom és szárított oregano, alaplé vagy víz.

Hogyha délután folyamán ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük.
3: Július 29-én Márta, Flóra és Beatrix névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan erednek ezek a nevek. A Márta, arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra, latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. A Beatrix, latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Július 29-én köszöntünk tehát minden Márta, Flóra és Beatrix nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Nekik szól a következő dal.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Szerda Ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreinkkel jönnek, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Parajdi sóbánya, csökkennek a mikrorengések, a szárrom narancssárga riasztási szintet javasol. Folytatódik az egészségügyi sztrájk. Ilia Bolozsán szerint az egészségügyi dolgozók sztrájkja a bértörvénytervezettel kapcsolatos hazugságokra és félretájékoztatásokra épült. SMS csalásokkal próbálják átverni a szatmáriakat. Kolozsváron ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Emelkedett a koronpatak sútartalma az elmúlt napokban, és a szakemberek több mikrovibrációt is észleltek a parajdi sótömbben. Ugyanakkor a mérések szerint ezeknek a rezgéseknek mind az intenzitása, mind a gyakorisága csökkenő tendenciát mutat. Számolt be tegnap a Digi 24 hírtelevízió portálja, a szárom közleményére hivatkozva. A vállalat tájékoztatása szerint július 25-e és 27-e között nőtt a koronpatak sótartalma. A jelenséget a parajdi sóbánya térségében kialakult helyzetkezelésében résztvevő intézmények, köztük a szárom is folyamatosan figyelemmel kísérik. Ugyanebben az időszakban a Románországos Földfizikai Kutató Fejlesztő Intézet szakemberei több alkalommal is mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területen. Az adatok szerint a rezgések erőssége és gyakorisága egyaránt csökken. Nem sikerült megegyezni az új bértörvényről az egészségügyi minisztériumban tartott tegnapi tárgyaláson. Ezért a Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette. Ma is folytatódik az általános sztrájk. A szakszervezet szerint a jelenlegi tervezet több alkalmazott fizetését is csökkenteni, írja az Agile Press. Tegnap ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői és az egészségügyi minisztérium szakemberei, hogy egyeztessenek az új közalkalmazotti bértörvényről. Az egyeztetés azonban nem hozott áttörést. Julián Pope, a Sanitas szakszervezeti szövetség elnöke a tárgyalásuk után azt mondta, hogy továbbra is számos vitás kérdés maradt megválaszolatlanul, és a tervezet több olyan rendelkezést tartalmaz, ami miatt az egészségügyben dolgozók egy részének csökkenhet a jövedelme. Az ügyvivő kormányfő a kabinet tegnap esti rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatóján elnézést kért a betegektől a munkabeszüntetés okozta kellemetlenségekért, és tiszteletét fejezte ki az orvosok, az asszisztensek, a betegápolók és az egészségügyi ágazat valamennyi dolgozója iránt. Bolozsán ugyanakkor kijelentette, a sztrájkot elsősorban azok a valótlan állítások és félrevezető információk váltották ki, amelyek szerint az új bértörvény elfogadása csökkenteni az egészségügyi alkalmazottak jövedelmét. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály hatályba lépése után egyetlen közalkalmazott bére vagy keresete sem csökkenne, amint azt az illetékes tárcavezetők és a munkaügyi miniszter is többször leszögeztek. A kormányfő szerint a munkaügyi minisztérium tervezete felszámolná a jelenlegi méltánytalanságukat, így a bérek jelentős hányadának emelkednie kellene. Átverős SMS üzenetekkel próbálnak kicsalni pénzt a hiszékenyebb szatmáriakból internetes csalók. A módszer egyszerű. SMS küldenek, közlekedési bírsággal fenyegetnek a polgármesteri hivatal nevében, a büntetés pedig egy általuk megadott linken kell befizetni. Az üzenet meglehetősen univerzális, azaz könnyen meg lehet, hogy más erdélyi megyékben vagy egész Romániában is kaphatnak mobiltelefonjukra ilyen üzenetet a lakosok. A Szatmár Németi Polgármesteri Hivatal a Facebookon figyelmeztette a csalásra a lakosságot. Kiemelve, a közintézmény nem küld ilyen értesítéseket sem SMS-ben, sem WhatsAppon vagy más üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ace Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fatakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 13. és 14. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja Önöket.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Műsorunk elején a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján hallhatják Isten üzenetét Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából hallhatnak egy részletet, a Szalvas Sors című írást felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett

Olvasom Isten igéjét a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta szét a tengereket, ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik, a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik, amikor valamit egy időre elvesz, azért teszi, mert mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik, üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója. Példává, mintává tesz, mint Jóbot. Általunk másoknak és utódainknak is üzen, ahogy ebben a zsoltárban is nem csak a bajban levő embert látjuk, hanem a kereszten szenvedő mesiás is feltereng. Őt vázolja fel előre Isten, akit majd a kereszten hasonló szavakkal csúfolnak. Máté 27:43, bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Közben Jézus akkor is kitart, ha úgy tűnik, elhagyta őt Isten is ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből,
Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szarvassors című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szarvas sors. A szarvas a tóvizének tükrében nézegette magát. Milyen ronda, vékony lábaim vannak, sóhajtott nagy csalódottan. De az agancsom, hát az bizony gyönyörű. Vigasztalta csorbát kapott büszkeségét. Ez egyáltalán a legszebb agancs, ami szarvast valaha is ékesített. A mi erdőnkben meg egyáltalán. Milyen erős, és milyen hatalmasan szerteágazó. Gyönyörködését halk lépések zaja szakította félbe. Valaki óvatosan közeledett az avaron, és hirtelen megpillantotta a vadászt. Már rá is emelte puskája csövét. A szarvas hatalmas ugrással vetette magát az erdő sűrűjébe. Jó esélye volt a menekülésre, nagyon gyorsak voltak a lábai. Egyre messzebbre is vitték azok a lábak. De hirtelen nem jutott tovább. Gyönyörű, hatalmas agancsa, legnagyobb büszkesége, belegabajodott az ágak sűrűjébe. Lihegő hangon suttogta maga elé. Bolond világ! Amit a legrondábbnak tartottam magamon, megmenthetett volna, ha az, amiben leginkább gyönyörködtem, nem akadályozta volna meg ebben.

Kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. A 31. Zsoltár 6. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szarvassós című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk műsorunk végéhez. Műsorunkban Adorjani Jani László lelkipásztor áhítatát hallhatták a 42. Zsoltár alapján, valamint a Szarvassors című írást olvasta fel Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat a szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben hírösszefoglalón következik, utána az aktuális összeállításunk. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Parajdi sóbánya, csökkennek a mikrorengések, a szárrom narancssárga riasztási szintet javasol. Folytatódik az egészségügyi sztrájk. Ilja Bolozsán szerint az egészségügyi dolgozók sztrájkja a bértörvénytervezettel kapcsolatos hazugságokra és félretájékoztatásokra épült. SMS csalásokkal próbálják átverni a szatmáriakat. Kolozsváron ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Emelkedett a koronpatak sútartalma az elmúlt napokban, és a szakemberek több mikrovibrációt is észleltek a parajdi sótömbben. Ugyanakkor a mérések szerint ezeknek a rezgéseknek mind az intenzitása, mind a gyakorisága csökkenő tendenciát mutat. Számolt be tegnap a Digi 24 hírtelevízió portálja, a szárom közleményére hivatkozva. A vállalat tájékoztatása szerint július 25-e és 27-e között nőtt a koronpatak sútartalma. A jelenséget a parajdi sóbánya térségében kialakult helyzetkezelésében résztvevő intézmények, köztük a szárom is folyamatosan figyelemmel kísérik. Nem sikerült megegyezni az új bértörvényről az egészségügyi minisztériumban tartott tegnapi tárgyaláson. Ezért a Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette. Ma is folytatódik az általános sztrájk. A szakszervezet szerint a jelenlegi tervezet több alkalmazott fizetését is csökkenteni, írja az Agile Press. Tegnap ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői és az egészségügyi minisztérium szakemberei, hogy egyeztessenek az új közalkalmazotti bértörvényről. Az egyeztetés azonban nem hozott áttörést. Az ügyvivő kormányfő a kabinet tegnap esti rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatóján elnézést kért a betegektől a munkabeszüntetés okozta kellemetlenségekért, és tiszteletét fejezte ki az orvosok, az asszisztensek, a betegápolók és az egészségügyi ágazat valamennyi dolgozója iránt. Bolozsán ugyanakkor kijelentette, a sztrájkot elsősorban azok a valótlan állítások és félrevezető információk váltották ki, amelyek szerint az új bértörvény elfogadása csökkenteni az egészségügyi alkalmazottak jövedelmét. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály hatályba lépése után egyetlen közalkalmazott bére vagy keresete sem csökkenne, amint azt az illetékes tárcavezetők és a munkaügyi miniszter is többször leszögeztek. Átverős SMS üzenetekkel próbálnak kicsalni pénzt a hiszékenyebb szatmáriakból internetes csalók. A módszer egyszerű. SMS küldenek, közlekedési bírsággal fenyegetnek a polgármesteri hivatal nevében, a büntetés pedig egy általuk megadott linken kell befizetni. Az üzenet meglehetősen univerzális, azaz könnyen meg lehet, hogy más erdélyi megyékben vagy egész Romániában is kaphatnak mobiltelefonjukra ilyen üzenetet a lakosok. A Szatmár németi polgármesteri hivatal a Facebookon figyelmeztette a csalásra a lakosságot. Kiemelve, a közintézmény nem küld ilyen értesítéseket sem SMS-ben, sem WhatsAppon vagy más üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szacse Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. 11. alkalommal rendezik meg Mérában a Világzenei Csűrfesztivált, amely július 30-a és augusztus 2-a között ismét a világzene és a népzene kedvelőit várja. Az idei újdonságokról és a fesztivállal kapcsolatos tudnivalókról az egyik főszervezőt, Varga Zoltán Lászlót kérdeztük. Riporter Palkó Hanna.
3: Idén már 11. alkalommal rendezitek meg a Méra Világzenei Csűrfesztivált, és ebben az évben is számos országból érkeznek zenészek Mérába. Miért fontos a szervezők számára, hogy ennyire nemzetközi legyen a fesztivál programja?
4: Ugye, hogy a fesztiválunk az egy világzenei csűrfesztivál, és első pillanattól fogva nálunk szempont volt az, hogy minél színesebb zenei palettát tudjunk kínálni a fesztiválon érdeklődőknek, és azt gondolom, hogy a mi fesztiválunk az egy olyan fesztivál, ahol lehetőség van hallani latin dallamokat, vagy akár Indiából volt már zenekar nálunk, Gánából, és ez egy olyan pluszt ad a fesztiválunknak, ami szerintem nem gyakori itt a környékükön a fesztiválok között. Szóval, hogy mi szeretnénk ezt a színességet fenntartani, és minél változatosabbá tenni a zenei kínálatunkat.
3: Jól hangzik. A Csűrfesztivál ugye nem csak esti koncertekről szól. Milyen nappali programokkal készültök idén a családoknak, a gyerekeknek, illetve azoknak, akik szeretnének aktívan bekapcsolódni a népi kultúrába?
4: A fesztiválunk csütörtökön kezdődik, délután 5 órától van a kapunyítás, és az első koncert pedig délután 6 órától. A csütörtöki nap még nincsenek kísérő programok, viszont péntek, szombat, vasárnap már több portával is várjuk a fesztiválozókat. Egyrészt ott a Csűrfia, ahol napközben a gyerekeket várjuk, családosokat, különböző kézműves foglalkozással, néptánc, népdaloktatással, illetve nagyon sokféle tevékenységgel. A főportán vannak olyan nappali programok, amik nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek szólnak, van mesemondás, van kiállítás, vannak beszélgetések, illetve ami a tavaly a 10. alkalommal újdonság volt a fesztivál életében, az, hogy egy új portával bővítettük a fesztivált, és ez a Hangyatelek, ahol van a romszínpad, és péntek, szombat, vasárnap ott is koncertek vannak napközben, viszont délután 6 óráig tart nyitva ez a porta, illetve ugyancsak ezen a telken, az épületen belül van filmvetítés, vannak beszélgetések, illetve ott a gasztró udvar továbbra is a Bivaj Múzeumban. És nem utolsó sorban pedig mindig azt mondjuk, hogy a Csízomba pedig ott a Madárcsisengés 024-ben, aki pihenni szeretne a koncertek előtt vagy alatt, akkor akár azt is megteheti.
3: A programban meg volt említve, hogy az idei program egyik kiemelt eseménye a Kallós 100 előadás és a Kallós Zoltán fotókiállítás. Mit érdemes tudni szerinted ezekről, és miért kapnak kiemelt helyet az idei fesztiválon?
4: Tudnélik, idén 100 éve született Zoli bácsi, és ennek dedikálunk egy koncertet, amelyben a Tokozenekar, Üstűrű és a Palackai muzsikusok meg egyéb közreműködők fognak fellépni. Illetve a fesztivál során nem csak egy koncerttel tisztelgünk Zoli bácsi emléke előtt, hanem lesz filmvetítés is, meg beszélgetés is. Nem utolsó sorban pedig egy fotókiállítás, ami Zoli bácsinak a fotóiból válogattunk, és egy mérai kalotaszegi fókusszal.
3: Van-e olyan program vagy foglalkozás, amelyre előzetesen regisztrálni kell, vagy minden program szabadon látogatható?
4: Minden program szabadon látogatható, nem kell regisztrálni ezekre a programokra, van hangszeres képzés is, de aki elolvassa a felhívást és el szeretne jönni, az természetesen bármikor csatlakozhat. Szóval az, aki jegyet vált a fesztiválra, minden programponthoz van hozzáférése.
3: Ha már a jegyekre terelődött a szó, milyen jegytípusok közül választhatnak az érdeklődők, és a helyszínen is lehet-e belépőt vásárolni, vagy csak online?
4: Vannak bérleteink, a 4 napos és a 3 napos bérlet. A 4 napos természetesen csütörtöktől vasárnapig lehet bejönni vele a fesztiválra, illetve a 3 napos bérlettel pedig péntek, szombat, vasárnap. Ezen túl pedig minden napra értékesítünk napi jegyeket, és azt elmondhatom, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen most értékesítettük előzetesen a legtöbb bérletet és napi jegyet. A helyszínen is lehet vásárolni jegyet, viszont megvan annak a lehetősége, hogy aki esetleg későn érkezik, akár egy teltházas napon, akár nem kap belépőt. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy lesz a fesztivál ide alatt teltházas nap. Ugye nekünk a befogadó képességünk az korlátolt, napi 1000 jegyet bocsájtunk értékesítésbe. Egyrészt ez azért, mert a fesztivál területe ennyi ember képes befogadni, illetve ezzel az 1000 fővel úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk tartani azt a családias hangulatot, amikor már nem érzi azt a fesztiválhoz, hogy nagyon-nagyon sokan vannak és tömegnyomor van, hanem még kellemesen élvezni lehet a koncerteket és a különböző programokat.
3: Sokan Kolozsvárról vagy a környező településekről érkeznek. Hogyan lehet a legegyszerűbben kijutni Mérába? Indítotok-e a fesztivál ideje alatt külön buszokat vagy sűrített járatokat esetleg?
4: Természetesen indítunk az előző évekhez hasonlóan. Kolozsvárról a buszjáratokat kiegészíti a fesztivál buszjárat, így reggeltől éjszaka 4-ig óránként van lehetőség a kisállomástól Méra központjába kijutni, illetve azért Méra egy olyan távolságra van Kolozsvártól, hogy a bátrabbak, akik esetleg azt mondják, hogy ők még tovább maradnak, és nem busztal mennek, akár taxival is hazamehetnek, erre is rengeteg példa szokott lenni. Sajnos a vasút az nem közlekedik, idén még azzal nem számolhatunk, mert felújítás alatt van, de a buszjáratok szerintem teljesen kielégítik a fesztiválozók igényeit, ami a közlekedést illeti.
3: Aki több napra érkezne a fesztiválra, milyen szállás lehetőségek közül választhat, vagy van-e még lehetőség kempingezni, vagy helyi szállást foglalni?
4: Mi már évekkel ezelőtt létrehoztunk egy Méra Info csoportot a Facebookon, ami nagyon-nagyon jól bevált. Most már azt hiszem, hogy több ezer tagja van a csoportnak, ahol a fesztiválozók direktbe a falubeliekkel egyeztetnek a szállásra, akik a portáikat megnyitják, vagy szobákat adnak ki, vagy sátorhelyet biztosítanak. Szóval aki még nem talál magának szállást, az talán igyekezzen, szerintem sátorhelyet még találhat, vagy talán még szobákat is, de ezt a Méra Info nevű Facebook csoportba teheti meg.
3: Nagyon jó hallani, hogy ilyen felkészültek vagytok, és akkor bíztatjuk a hallgatókat is arra, hogy nézzenek ki a hétvégén Mérába.
4: Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Úgy néz ki, hogy szép időnk lesz a fesztivál ide alatt végig, és jobbnál jobb koncertekkel várjuk az érdeklődőket.

Aktuális összeállításunkat hallották, melyben az idei Mér a Világzenei Csődfesztiválról beszélgetett Varga Zoltán László főszervező Palkó Hannával. Utána a Csíkzenekartól a Jumér és Mérában című dal csendült fel. Mostan a Páhítata következik. A mai áhítat címe Ragaszkodás. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 91. Zsoltár, 14. és 15. verse.

A mai áhítat szerzője Janice Greg Presley, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Sok évvel ezelőtt egy csoporttagja voltam, akik rendszeresen jártak lovagolni. Együtt kempingeztünk, túráztunk és felvonulásokon is részt vettünk. Egy lovaglás alkalmával az egyik ló kiszabadult a lószállítóból. Én gondolkodás nélkül elkaptam a kötőféket, ami végül kicsúszott a kezeim közül, és súlyos égési sérüléseket okozott. A sérülésem miatt nem vehettem részt a lovas túrán, így órákon át magamban üldögéltem, tenyeremet ápolgatva. Tudtam, hogy el kellett volna engednem a kötelet a helyet, hogy megfogtam. Ahogy életem más területein is gyakran megtettem, megpróbáltam magam irányítani a dolgokat. Ahelyett, hogy Isten ígéreteiben bíztam volna. Elnézve sérült tenyeremet arra gondoltam, hogy el kell engednem az irányítási vágyamat, és minden területen meg kell bíznom az Istenben. Ez a felismerés egy újfajta békességgel töltött el. Amikor a barátaim visszatértek, mosolyogni láttak, hiszen eldöntöttem, bármi is történjen ezentúl az életemben, mindig Istenbe vetem bizodalmamat.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük jelenlétedet életünkben. Köszönjük, hogy szereteted, hatalmad és bölcsességed mindig a rendelkezésünkre áll. Amen.

Hálást Istennek, akiben mindig megbízhatok. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Janice Greg Presley, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az Istenbe való bizalomért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása a legközelebb 12 órakor várja Önöket Palko Hanna kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. Vincent van Gogh holland festő gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Jóváhagyta a kormány 6850 állásáj betöltését az állami egészségügyi rendszerben. Ilia Bolozsán szerint visszavonják a biodiverzitási stratégiáról szóló kormányhatározatot. A PESZEDE a bíróságon támadja meg az ügyvivő kormány döntéseit. Megnyitnák a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Jóváhagyta a kormány tegnap esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben, közölte az Egészségügyi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére, kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről. A döntés értelmében 6452 állást az Országos Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott kórházakban, 398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknak hirdetnek meg. A betölthető állások közül 2293 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek, köztük a betegápolóknak és betegszállítóknak, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól. Cseke Attila, ügyvivő egészségügyi miniszter közölte, a memorandum jóváhagyása fontos lépés az egészségügyi rendszer humán erőforrás egyensúlyának helyreállítása és az egészségügyi intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés szükséges, ugyanakkor az egészségügyi dolgozók támogatását és az ellátórendszer hatékonyabbá tételi célzó intézkedéseket kiszámítható és következetes módon tovább kell folytatni. Ilia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy visszavonják a 2026-2030-as Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló kormányhatározatot, miután a Szociáldemokrata Párt PERT megelőző közigazgatási panasz nyújtott be ellene. A dokumentum előírásai törvénytervezetbe foglalták, amelyet tegnap iktattak a szenátusban. Bolozsán Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a stratégia elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben, és teljesítésének elmulasztása esetén több mint 970 millió eurótól esik el az ország. Számomra és a kormány számára a politikai szempont nem fontosabb a nemzeti érdeknél, amikor pedig a román gazdaságba érkező jelentős források forognak kockán, nem vállalhatjuk a súlyos vesztességek kockázatát, írta. Tovább éleződik a konfliktus a Szociáldemokrata Párt és az ügyvivő Bolozsán kabinet között. A PESZEDE szerint a kormány túlépte ügyvivői hatáskörét, ezért bírósághoz és a legfőbb ügyészséghez fordult. A kabinet viszont azt állítja, hogy minden döntése törvényes volt, és arra figyelmeztet, egyes határozatok felfüggesztése akár 1 milliárd eurós veszteséget is okozhat Romániának. Írja az Ecce Press. A kormány tegnap kiadott közleményében határozottan visszautasította a PESZEDE vádjait. A kabinet szerint valamennyi kormányhatározatot a törvényes és alkotmányos előírásoknak megfelelően fogadtak el, amit az is alátámaszt, hogy a jogszabálytervezetek megkapták az Igazságügyi Minisztérium szakvéleményét. A PESZEDE álláspontja szerint a Bolozsán kabinet ügyvivőként olyan hosszú távú intézkedéseket fogadott el, amelyek meghaladják hatáskörét. A kormány szerint azonban a szociáldemokraták politikai okokból próbálják bírósági úton megakadályozni olyan intézkedések végrehajtását, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból is fontosak. A kabinet azt is felrótta a PESZEDE-nek, hogy ugyan megbuktatta a kormányt, de nem állt elő működő alternatívával. Megnyitná a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját, a Humpleu barlangot, más néven Firei völgyi nagy barlangot, a Kolozs megyei önkormányzat, írta tegnap a monitorokluzs.ro hírportál. A Kolozs megyei önkormányzat ennek érdekében partnerségre lép a román állami erdészettel és az Erdélyi Szigethegység Természetvédelmi Parkkal, melynek területén a több mint 40 kilométer hosszú barlang található. Az ezt lehetővé tevő határozattervezet a következő ülésen kerül az önkormányzati testület elé. A partnerség keretében a szakemberek feltérképezik, hogy a barlangban miként lehet biztonságos, hozzáférhető útvonalakat kialakítani a nagy közönség számára. A Vlegyásza-hegységben található barlang fokozottan védett, jelenleg csak kutatók és barlangászok látogathatják. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,60-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szacse Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fatakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 13. és 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Barát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, önport, mozaik, vélemény, művelődés, állabarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró.
1: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
9: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a Jánosi és Balazséri református gyülekezetekben.
1: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
0: Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
2: Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
0: A Vibe Fesztivál.
3: A Comics legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
4: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliaetet. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
1: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és már másik hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ez határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat. Itt talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat. Amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
4: De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
1: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, vagy a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, hogy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézimunkát, játékokat, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
4: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan képzelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
1: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alap történeteknek, illetve alap programnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket, és olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
4: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
1: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezet a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben, mind a két gyülekezet helytárt, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
4: És a záróes pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
1: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül, ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult, így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
0: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmesdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azon tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológus, pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
2: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
1: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltható választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően hogy egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntéseiben, ugye, hogy kéri azt, hogy mindig Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét. Tehát ugye megjelenik Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban, viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a test részt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az ember, de van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi dolgokat azt leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkedik is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell ugye ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de emellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy akár pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az embert. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezek ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha ide a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
2: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
1: Ebben a tekintetben a megtérés élmény azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a paciens, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényelt volna, hanem ez egy rendeződött is, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknek fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
2: Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
1: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az az ember életében egy nagy erőforrás lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható. És ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
0: Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.

0: erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert, reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget, Janicskó Mihály Noémi.
1: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Babesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
2: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült. Ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a komiks, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztályi programját fedi le, illetve jelen vannak a közgazdász klubnak a hallgatói, és a jurátus kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
1: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
2: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
1: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztálya voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
2: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
1: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket, kérlek mutatkozzatok be.
3: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
4: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
1: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
3: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket is beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
1: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
4: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
1: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen, és gondolkodnak a váltáson?
4: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak, és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
1: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
3: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás. Ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karriertanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
1: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
4: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
1: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
3: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk itt a fesztiválra, viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk. Tehát, hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
1: És számodra?
4: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
1: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
3: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk. A pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
1: És mit tanultok?
3: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
1: És te?
4: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
5: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
1: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gondakat, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
6: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
1: És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
7: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
1: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
6: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
1: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
7: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátrium-hidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
1: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
7: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk. Nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
1: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
6: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ő is komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
1: És igazából miről szól a komix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
7: A komix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
1: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani?
7: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti a 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komixnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
1: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
7: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
1: Miért tartod ezt fontosnak?
7: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében. Ha egy embernek is, de változtat.
1: És te?
6: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémiatanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszerettette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
0: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Parajdi sóbánya, csökkennek a mikrorengések, a szárrom narancssárga riasztási szintet javasol. Folytatódik az egészségügyi sztrájk. Ilia Bolozsán szerint az egészségügyi dolgozók sztrájkja a bértörvénytervezettel kapcsolatos hazugságokra és félretájékoztatásokra épült. SMS csalásokkal próbálják átverni a szatmáriakat. Kolozsváron

0: Ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Emelkedett a koronpataksú tartalma az elmúlt napokban, és a szakemberek több mikrovibrációt is észleltek a parajdi sótömbben. Ugyanakkor a mérések szerint ezeknek a rezgéseknek mind az intenzitása, mind a gyakorisága csökkenő tendenciát mutat. Számolt be tegnap a Digi 24 hírtelevízió portálja, a Szárom közleményére hivatkozva. A vállalat tájékoztatása szerint július 25-e és 27-e között nőtt a koronpataksó tartalma. A jelenséget a Parajdi Sóbánya térségében kialakult helyzetkezelésében résztvevő intézmények, köztük a Szárom is folyamatosan figyelemmel kísérik. Ugyanebben az időszakban a Románországos Föld Fizikai Kutató Fejlesztő Intézet szakemberei több alkalommal is mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területen. Az adatok szerint a rezgések erőssége és gyakorisága egyaránt csökken. Nem sikerült megegyezni az új bértörvényről az egészségügyi minisztériumban tartott tegnapi tárgyaláson. Ezért a Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette. Ma is folytatódik az általános sztrájk. A szakszervezet szerint a jelenlegi tervezet több alkalmazott fizetését is csökkenteni, írja az Agile Press. Tegnap ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői és az egészségügyi minisztérium szakemberei, hogy egyeztessenek az új közalkalmazotti bértörvényről. Az egyeztetés azonban nem hozott áttörést. Julián Pope, a Sanitas szakszervezeti szövetség elnöke a tárgyalások után azt mondta, hogy továbbra is számos vitás kérdés maradt megválaszolatlanul, és a tervezet több olyan rendelkezést tartalmaz, ami miatt az egészségügyben dolgozók egy részének csökkenhet a jövedelme. Az ügyvivő kormányfő a kabinet tegnap esti rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatóján elnézést kért a betegektől a munkabeszüntetés okozta kellemetlenségekért, és tiszteletét fejezte ki az orvosok, az asszisztensek, a betegápolók és az egészségügyi ágazat valamennyi dolgozója iránt. Bolozsán ugyanakkor kijelentette, a sztrájkot elsősorban azok a valótlan állítások és félrevezető információk váltották ki, amelyek szerint az új bértörvény elfogadása csökkenteni az egészségügyi alkalmazottak jövedelmét. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály hatályba lépése után egyetlen közalkalmazott bére vagy keresete sem csökkenne, amint azt az illetékes tárcavezetők és a munkaügyi miniszter is többször leszögeztek. A kormányfő szerint a munkaügyi minisztérium tervezete felszámolná a jelenlegi méltánytalanságokat, így a bérek jelentős hányadának emelkednie kellene. Átverős SMS üzenetekkel próbálnak kicsalni pénzt a hiszékenyebb szatmáriakból internetes csalók. A módszer egyszerű. SMS küldenek, közlekedési bírsággal fenyegetnek a polgármesteri hivatal nevében, a büntetés pedig egy általuk megadott linken kell befizetni. Az üzenet meglehetősen univerzális, azaz könnyen meglehet, hogy más erdélyi megyékben vagy egész Romániában is kaphatnak mobiltelefonjukra ilyen üzenetet a lakosok. A szatmárnémeti polgármesteri hivatal a Facebookon figyelmeztette a csalásra a lakosságot. Kiemelve, a közintézmény nem küld ilyen értesítéseket sem SMS-ben, sem WhatsAppon vagy más üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fatakas Csaba, a kolozsvári kerekdombi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 13. és 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad. És rendszeresen vizsgáltasd ki magad. Az oktatási

0: Hozzunk mérán a csőben.
1: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Július 13 és 19-e között szervezték meg immár 20. alkalommal a Tusványosi Szabad Egyetemet. Ezen a nagyszabású rendezvényen az Erdély Ifjúsági Keresztény Egyesület is részt vett a Keskeny út nevű sátorban, ahol a fiatalokat érdekes, aktuális témákkal, meghívottakkal várta. Fodor Enikőt, az erdélyi IKE munkatársát, valamint a Keskeny út sátor egyik főszervezőjét kérdeztük a programról, valamint arról is, hogy mit szerettek volna megvalósítani az idén a Keskeny út sátorban. Az interjút követően Nagy Márta áhítatát hallhatják.

Isten igéjét olvasom, a János írása szerint való Szent Evangélium 10. részének első 4 verséből. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára.

és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Kedves testvéreim! Az ember nagy fontosságot tulajdonít a különböző hangoknak. Főként azok élik meg igazán ennek a fontosságát, akik egyedül, magányosan élnek. Szoktuk is mondani, az ilyen embereknek nincs kivel egy hangot váltaniuk. Azt is tudjuk, hogy a zenei élet területén milyen fontos a különböző hangszerek hangjainak a pontos megszólaltatása. És hányszor elcsodálkozik az ember azon, hogy az állatok, a madarak milyen hangokat adnak ki. Van azonban egy hang, ami elől az ember nagyon sokszor elmenekülne. Ez a hang nem más, mint az Úristen hangja. Gondoljátok csak el, amikor Ádám és Éva esznek a tiltott fáról, amikor próbálnak elrejtőzni az Úristennek a színe elől, úgy tesznek, mintha nem hallanák a kertben sétáló Úr hangját. És azóta az ember az Isten hangját számtalan esetben elnémítaná. Pedig az ő hangját először is akarni kell meghallani, másodszor pedig tanulni kell. Azért van erre a két dologra szükség, mert Isten nagyon gyakran szól hozzánk másokon keresztül. Mások által hallatja meg velünk az ő hangját. Ha végigkövetjük a Biblia hőseit, akkor megállapíthatjuk, hogy ők meghallották az Isten hangját. Meghallotta Ábrahám ott a Moria hegyén, meghallotta Mózes a Hóreben, aztán később a Sínai hegyen. És a mi életünkben is semmi sem lehet fontosabb, mint megtanulni, felismerni az Isten hangját. Hogyan ismerjük fel mi életünkben az Isten hangját? A felolvasott ige ezen a téren számunkra ad egy nagyon fontos útbaigazítást. Az igében a jó pásztorról és az ő juhairól van szó. És hogy milyen jó kapcsolat, milyen jó viszony van a pásztor és a juhok között, az abból adódik, hogy felismerik egymás hangját. A pásztor, az igazán jó pásztor felismeri a juhokét, a juhok pedig felismerik a pásztor hangját. Honnan, kérdezhetnénk? Abból, hogy nevükön szólítja az ő juhait. Név szerint ismeri őket, azokat, akik az övéi, és nem mond le egyikükről sem. Ezért mondja Jézus, nagyobb öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. A juhok tehát abból ismerik meg az ő hangját, hogy nevükön szólítja őket. És amikor kiereszti az ő juhait, akkor előttük megy, a juhok pedig követik őt. Nem bolyongnak céltalanul, nem kallódnak el, nem vegyülnek bele a tömegbe, mert ő megőrzi és megtartja őket. De ahhoz, testvéreim, hogy valaki követni tudja az ő hangját, ahhoz előbb nagy szükség van arra, hogy megismerje őt. Megismerje azt a szelíd és halk hangot, de megismerje azt az esetleg keményebb, szívet hasogató hangot.
mindkettőt kell ismerni. Mert ő mindig olyan hangon szólít meg minket, amilyenre a legnagyobb szükségünk van. S ha Natalán felemeli az Úristen az ő hangját irányunkban, azt soha nem azért teszi, hogy megalázzon, hogy letiporjon, hogy bizonyítsa, hogy ő nálunknál sokkal hatalmasabb, hanem hogy felismerjük, ő az egyedüli jó pásztor, és ő a mi javunkat munkálja. Kérdezhetnénk, milyen többletük van azoknak, akik felismerik az Úristen hangját? Milyen többlettel rendelkeznek ma azok, akik hallgatnak az ő szavára? Óriási többletük van az ilyen embereknek, mert ők nem félnek, nem rettegnek tőle, hiszen nem tolvajként akar ő belépni az életük ajtaján, hanem úgy, hogy önként nyitnak ajtót előtte, mert ő a juhoknak pásztora. És ő ezt a többletet mindenkinek felkínálja. A baj csak az, hogy nagyon sokan megelégszenek a kevéssel, és nem óhajtják ezt a többletet. De akik ezt őszintén óhajtják, azok azt is megtapasztalják, hogy az Úristen hangja találkozik az ő saját egyéni hangjukkal, és ennek a két hangnak a találkozásánál létrejön a harmónia. Az a harmónia, ami védettséget és biztonságot jelent, nem csak erre a földi életre nézve, hanem jövendő életünkre nézve egyaránt. Amen.

0: A Tusványosi Keskenyút Sátor egyik főszervezőjét kérdezem, hogy milyen programmal készültek az idén?
1: Úgy gondolom, elég változatos programot sikerült összeállítani. Találkoztam ismerősökkel, akik azt mondták, hogy egész érdekesre sikeredett, és itt lesznek, jönnek, látták a programfüzetben. Beszéltünk ugye előadásokon, szerelemről, emósokról, ami egy egészen új dolog. Férfi és női szerepekről, egy teljesen külön előadásban, amit ma hallottunk. Ezen kívül volt Láthatatlan Színház, ami tehát nálunk élményszínházként szerepel. Érdekes, hogy ezt a programot csak az első napra írtuk be, mint sátornyitó első nap. Hozzászokjanak az emberek ahhoz, hogy itt vagyunk. Habár hozzászoktak, mert eddig is itt voltunk, és már kerestek néhány évvel ezelőtt is, és azóta folyamatosan. Na, az élményszínházat kiterjesztettük végig, teljes programunkra, egész hetes programra. Azért is, mert nagyon jól meg lehetett oldani. Kint kézműves foglalkozások történtek benne a sátorban, lezárt sátorban működött ez a dolog. Egyenként vittük be az embereket, és foglalkoztunk velük. Arra nagyon nagy volt a kereslet. Tényleg sok érdeklődő volt, olyan volt, hogy másnap visszajött, mert nem került sorra első nap, és folyamatosan iratkoztak fel a listára, és listát indítottunk, ne legyen probléma. Kézműves foglalkozásokon az volt a lényeg, hogy lehetett rajzolni, festeni, bogozni, agyagozni. Lefoglaljuk az embereket, többnyire gyerekeket is. Ami nálunk így nem volt számításba, de hát a gyakorlat úgy mutatta, hogy elég sokan jönnek és lepakolják a gyereket, mint a gyerek megőrzővel. Örülünk persze ennek, mert itt is el kell kezdeni a dolgokat, elég fiatalon nem lehet elkezdeni. Nagyon jó beszélgetések alakulnak ki ilyenkor. Mégis a Keskenyút Sátornak ez a célja, hogy egy ilyen fesztiválon itt vagyunk, megmutatjuk, hogy ökumenikus fesztiválmissziós csoportként jelen tudunk lenni ilyen fesztiválokon. Nem térítgetni idézőjelben akarjuk az embereket, hanem egyszerűen megmutatni, hogy vagyunk, létezünk. A szlogánunk az is, hogy megmutatni, hogy Istennel élni lehet és jó. Ugyanúgy, ahogy elmegyünk bulizni is este koncertekre, vagy előadásokra a szabadidőnkben, hogyha van, de többnyire itt vagyunk, mert ide köt valami, hogy jól tudjuk csinálni az egészet. Egy tényleg teljes embert kíván. És hogy ezt megmutatni, hogy összeférthető, ez nem egy külön fogalom, nem egy valami, ahol valahol létezik, és semmi köze az embereknek hozzá, hanem van. És szeretettel várunk mindenkit, és úgy néz ki, hogy szeretettel is jönnek az emberek.
0: Milyennek bizonyult az idei program a tavalyi és az ezelőtti programokhoz képest?
1: Mondom, hogy változatos. A szerelem az egy örök téma, arról mindig lehet beszélni. Viszont volt előző években rockzene és sátánizmusról szó, volt ilyenről szó. Mindig megválasztjuk, hogy legyen egy ilyen téma, ami nagyon kacskaringos nekünk is. Hogy van olyan ember, aki azért jön el, hogy lássa, hogy buktatjuk le magunkat. Végül is beszélgetés és információcsere, meg eszmecsere az egész. De hogy ilyen témákról is kell és lehet beszélni. Megpróbálunk ütősebbet, valamit hozni, és megmaradni a hagyományos témáknál is, ami ugye az embereket érdekli, és különböző korosztályokban tényleg mindig elismételhető és aktualizálható.
0: Meg vagytok elegedve a sátornak a látogatottságával?
1: Igen. Lehet, hogy jöhettek volna többen is. Mindig jöhetnek többen is. De olyan nem volt, hogy nem volt kinek tartani előadást. Olyan nem volt, hogy nagyon, nagyon kevesen lettünk volna. Hát ezt gondolom a többi előadáson is, és a többi sátor programjában is előfordul, hogy jó, jönnek-mennek az emberek, ez sem baj, mert nem kötelező, nem kötött. Jó, az nagyon jó, hogy jön, megnézi, mi van itt, netán itt ragad, vagy itt ragad filmesten, igen, filmesteink is voltak. Itt ragadt filmesten, és utána a zsíros kenyeres üdítős beszélgetésen. Pedig Edda ott van a színpadon, de ő valahogy itt ragadt.
0: Gondolom mindig vannak új arcok minden évben.
1: Abszolút. Vannak visszatérők, és ehhez ennek lehet örülni. Vannak visszatérő emberek, vannak akik Kolozsváron az utcán leszólítanak, hogy ja, akkor Tusványoson lesz. Itt tényleg a Keskeny sátorban. Igen, na akkor jövök. És megkeresnek a volt évfolyamtársak, az ismerősök. Viszont jönnek új emberek, akik itt csak így betévednek, mert ugye itt vagyunk a zuhanyzó mellett, akkor ez egy olyan elég forgalmas pont. Érdeklődő azért van.
0: Milyen jövőbeni terveitek vannak? Vagy erről még túl korai beszélni?
1: Jövőbeli terveink azok, amik eddig is voltak, hogy jelen legyünk ezeken a fesztiválokon. Ugye minden évben eddig itt vagyunk Tusványoson, elmegyünk Félszigetre. A Félszigetre mindig kicsit nehezebb, mert pályázatot kell megírni és megnyerni, és elég embert kell beférjen ahhoz, hogy működőképes legyen a sátor. EMI táborba is ide hívnak minket. Itt megpróbálunk, nem, itt teljesíteni akarunk, és ott kell legyünk. Volt ilyen, hogy városnapokon Szentgyörgyön ott voltunk, de az egy kicsit rövidebb, meg gyorsabb menetű. Lehet, hogy ez az, ami úgy egy héten keresztül úgy leülepszik az emberben, hogy tényleg van ilyen, és van ideje bejönni, de egy városnapokon az olyan, mintha végigmegyünk a... Na, menjünk, térüljünk meg egy kicsit, akkor ott vagyunk, voltunk ott is. Nem elég annyi idő, hogy leülepedjen meg, jelentsen valamit. És jövőbeli terveink azok, hogy most is ezen a nyáron a Félszigeten meg az EMI táborban ott legyünk, és folyamatosan következő években is különböző változatos programokkal is mindig aktuálisan az igényeknek megfelelünk.
0: Minden rendezvényen külön programmal jelentkeztek?
1: Igen, minden rendezvényen külön programmal jelentkezünk, más a közönség, és mindig a közönségnek kell megfelelni, tehát nem azért vagyunk ott, hogy megmutassuk magunkat, hanem nyújtsunk is valamit annak, aki bejön.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

0: Ezennel mai krédunk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Jóváhagyta a kormány 6850 állásáj betöltését az állami egészségügyi rendszerben. Ilia Bolozsán szerint visszavonják a biodiverzitási stratégiáról szóló kormányhatározatot. A PESZEDE a bíróságon támadja meg az ügyvivő kormány döntéseit. Megnyitnák a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Jóváhagyta a kormány tegnap esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben, közölte az Egészségügyi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére, kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről. A döntés értelmében 6452 állást az Országos Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott kórházakban, 398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknak hirdetnek meg. A betölthető állások közül 2293 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek, köztük a betegápolóknak és betegszállítóknak, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól. Cseke Attila, ügyvivő egészségügyi miniszter közölte, a memorandum jóváhagyása fontos lépés az egészségügyi rendszer humán erőforrás egyensúlyának helyreállítása és az egészségügyi intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés szükséges, ugyanakkor az egészségügyi dolgozók támogatását és az ellátórendszer hatékonyabb átételi célzó intézkedéseket kiszámítható és következetes módon tovább kell folytatni. Ilia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy visszavonják a 2026-2030-as Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról szóló kormányhatározatot, miután a Szociáldemokrata Párt PERT megelőző közigazgatási panaszt nyújtott be ellene. A dokumentum előírásai törvénytervezetbe foglalták, amelyet tegnap iktattak a szenátusban. Bolozsán Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a stratégia elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási terven, és teljesítésének elmulasztása esetén több mint 970 millió eurótól esik el az ország. Számomra és a kormány számára a politikai szempont nem fontosabb a nemzeti érdeknél, amikor pedig a román gazdaságba érkező jelentős források forognak kockán, nem vállalhatjuk a súlyos veszteségek kockázatát, írta. Tovább éleződik a konfliktus a Szociáldemokrata Párt és az ügyvivő Bolozsán kabinet között. A PESZEDE szerint a kormány túlépte ügyvivői hatáskörét, ezért bírósághoz és a legfőbb ügyészséghez fordult. A kabinet viszont azt állítja, hogy minden döntése törvényes volt, és arra figyelmeztet, egyes határozatok felfüggesztése akár 1 milliárd eurós veszteséget is okozhat Romániának. Írja az ECSE Press. A kormány tegnap kiadott közleményében határozottan visszautasította a PESZEDE vádjait. A kabinet szerint valamennyi kormányhatározatot a törvényes és alkotmányos előírásoknak megfelelően fogadtak el, amit az is alátámaszt, hogy a jogszabálytervezetek megkapták az Igazságügyi Minisztérium szakvéleményét. A PESZEDE álláspontja szerint a Bolozsán kabinet ügyvivőként olyan hosszú távú intézkedéseket fogadott el, amelyek meghaladják hatáskörét. A kormány szerint azonban a szociáldemokraták politikai okokból próbálják bírósági úton megakadályozni olyan intézkedések végrehajtását, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból is fontosak. A kabinet azt is felrótta a PESZEDE-nek, hogy ugyan megbuktatta a kormányt, de nem állt elő működő alternatívával. Megnyitná a látogatók előtt Erdély egyik leglátványosabb barlangját, a Humpleu barlangot, más néven Firei völgyi nagy barlangot, a Kolozs megyei önkormányzat, írta tegnap a monitor.ro hírportál. A Kolozs megyei önkormányzat ennek érdekében partnerségre lép a román állami erdészettel és az Erdélyi Szigethegység természetvédelmi parkkal, melynek területén a több mint 40 kilométer hosszú barlang található. Az ezt lehetővé tevő határozattervezet a következő ülésen kerül az önkormányzati testület elé. A partnerség keretében a szakemberek feltérképezik, hogy a barlangban miként lehet biztonságos, hozzáférhető útvonalakat kialakítani a nagy közönség számára. A Vlegyásza hegységben található barlang fokozottan védett, jelenleg csak kutatók és barlangászok látogathatják. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fatakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 13. és 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap. Közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az

0: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
1: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
0: Házalófazék.
1: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztyén élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunk elején Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatát hallhatják. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján szól hozzánk. Ezt követően a Hitmozsák legújabb részével jelentkezünk, amelyben Telegdi Istvánnal, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészével

rádiónk riportere Pilbát Kicső beszélget. Tartsanak velünk, és most hallgassuk meg Molnár Virág református lelkipásztor áhítatát, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is, majd szépen, nyugodtan, időben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi, intézményi, pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni, készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hullafáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak, mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezetét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk. A mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk, az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elvesszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján.

Műsorunk folytatásában következzen a Hitmozsák legújabb része, amelyben Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is hallhatnak, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számunkra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A lelki pásztorral Pilbát Kincső beszélget.

0: Következő vendégünk Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
1: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Nehéz megmondani, hogy a legeslegelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki, amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szóval nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele, tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálásak vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pót nagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé. És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn, kapálás vagy munkavégzés közben.
1: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
2: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem droppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a droppból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
1: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
2: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus ott hagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiúval eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomba jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztre feszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Minden évben sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívemben ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagy péntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagy pénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyakfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagy pénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni. És olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
1: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
2: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
1: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A ötödik osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is meg

megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggel járítaton erről prédikáljon a tiszteltes úr. Akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugye olyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok. Az óvodában járók vallásórát tartani, hát azok olyan alkalmak, hogy ilyen friss levegő a mindennapok gondjai közé. Nagyon-nagyon tiszta szívűek ezek a gyermekek, és tényleg számomra hihetetlen néha az, hogy mennyire tiszta szívvel, őszintén tudják fogadni azt, amit Jézus mond. Számtalan olyan megható élményem van, hogy csak álltam ott, és nehéz volt utána megszólalni. És ilyen apróságok, hogy elmondtuk a mi atyánkot, és felállt az egyik kislány, és elkezdett tapsolni, és hangosan kiabálni, hogy köszi, hogy elmondtuk ezt az imádságot, nagyon kedves vagy, ezt otthon is elmondjuk minden nap, és látni azt, hogy ez a gyermek imádkozik. A másik számomra nagyon kedves élmény, hogy van egy kislány az óvodánkban, akinek a nagymamája is egy nagyon-nagyon hitét komolyan vevő református asszony, aki nagyon odafigyel az unokáinak a hitbeli nevelésére, és ez a kislány úgy beszél Jézusról, mintha szerelmes lenne belé, de tényleg az a csillogó tekintet, meg teljesen oda van az egészért, meg úgy beszél mindig az a 5-6 év, nem is tudom hány éves, 5 éves kislány az óviban úgy beszél Jézusról, hogy az embernek az az érzése, hogy mielőtt én bejöttem az óvodába, Jézus személyesen leült vele fizikai módon és beszélgetett. Ezek is nagyon szép pillanatok, és ez a kislány mondta egyik alkalommal azt, hogy tiszteletes úr, szerintem te jó barát lennél a nagymamámmal. És mondom, hogy miért? Hát azért, mert ő is ilyen Jézusos, mint te. És ez talán az egyik legnagyobb szakmai visszajelzésem, vagy elismerésem volt, hogy azt mondta egy óvodás kislány, hogy olyan Jézusos vagyok, és olyan jó volt látni, hogy ezt a Jézusosságot ők is próbálják átvenni. Vallásórákon aztán számtalan vicces történetünk van, többek között az Olajfák hegyének a története a tavalyi évben. A szószéken elhangzik, hogy Jézus járt az Olajfák hegyén, ott, hogy mi történt. Következő héten megkérdezem az óvodában, hogy na, mit tudtatok meg Jézusról a múlt héten. Az egyik kisfiú úgy jelentkezik, hogy esik ki a helyéről, a kérdem, mit tud Jézusról, és azt mondja, hogy Jézus tudott járni a fák tetején. És úgy nem igazán értettem, hogy miért is. Akkor mondta, hogy hát te mondtad a templomba, hogy Jézus járt az olajfák hegyén. Tehát, hogy ő ezt így értette. Vagy az 5000 ember megvendégelését tanultuk, és hát azok is vallásórák, azok ilyen 15-20 percesek, ami konkrétan a tartalom, és aztán azon kívül játszunk, énekelünk. 15 percen keresztül beszélek arról, próbálom lehozni a gyerekek nyelvére, hogy Jézus hogy szaporítja meg azt a 2 halat és az 5 kenyeret. Vallásórát mindig azzal zárom le, hogy mikor véget ért a játék meg minden, akkor 5-6 kérdést fölteszek nekik, amire lehet válaszolni, és egy kicsit összefoglaljuk, elmélyítjük azt, amiről szó volt. És miután 15 percig beszéltem arról, hogy megszaporította Jézus a halat meg a kenyeret, meg a játékok is
erre vonatkoztak. Felteszem a végén a kérdést, hogy mit tett Jézus a két hallal meg az öt kenyérrel, mire az egyik kislány teljes természetességgel azt mondja, hogy hát szerintem betette a mikróba, mert anyukám szerint, hogyha nem melegítjük meg az ételt és úgy megeszem, akkor fájni fog tőle a pocakom, és mivel Jézus mindenkiről gondoskodott, ezért nem akarta, hogy fájjon a pocakjuk. Annyira szépek ezek a történetek, ahol látszik az, hogy tényleg valamit megragadnak, valamit befogadnak abból, amit tanulunk, vagy még egy történet, Dávid és Góliát történetét tanítom az oviban, próbáljuk meg eljátszani a történetet, biztos, hogy jobban megjegyzik. Isten nem ajándékozott meg engem egy ilyen Góliát termettel, inkább Zákeus termetű vagyok, de hogy eldöntöttem, hogy na most én Góliátot fogok játszani, harci fegyverzet, meg minden, amit el lehet képzelni, bemegyek az oviba, fölállok az egyik székre, hogy tűnjek nagyobbnak, magamra terítem azt hiszem egy pokrócot rajtam, vagy valami ilyen királyi jelmezőm, már nem is tudom, hogy mi volt, tehát hogy ilyen igazi Góliát alkat vagyok, és megkértem az egyik ovist, hogy na akkor most ő lesz Dávid. És a kezében a paritjája, és mesélem a történetet, előtte már elmondtam nekik, hogy miről van szó, és meséljük a történetet, közben el kell játszani, és akkor eljutunk arra a pontra, hogy Dávid veszi a paritjáját, és lelövi Góliátot. És a kislány megáll előttem, és azt mondja, hogy hát én téged nem foglak lelőni, én téged szeretlek. Na ezek azok a pillanatok, amikor úgy látja az ember, hogy az, amiről én beszélek, az, amit én mindenképp szeretném, hogy elhiggyenek az emberek, az bekerül egy gyermeknek a szívébe is, és azáltal elkezd Isten munkálkodni.

Az elmúlt percekben a Hitmon Zsák legújabb részét hallották, amelyben Telegdi István iskolalelkész osztotta meg gondolatait a hitútjukat kereső fiatalokról és saját hitének gyökereiről. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Mai műsorunkban Molnár Virág lelkipásztor áhítatát hallhatták, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján. Majd a Hitmozsák sorozatunk keretében Telegdi István iskolalelkésszel beszélgetett Pilbát Kincső. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldással legyen mindannyiuk életén, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják, Rádiónk hírei először címszavakban. Parajdi sóbánya, csökkennek a mikrorengések, a szárrom narancssárga riasztási szintet javasol. Folytatódik az egészségügyi sztrájk. Ilia Bolozsán szerint az egészségügyi dolgozók sztrájkja a bértörvénytervezettel kapcsolatos hazugságokra és félretájékoztatásokra épült. SMS csalásokkal próbálják átverni a szatmáriakat. Kolozsváron ma napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Emelkedett a koronpatak sútartalma az elmúlt napokban, és a szakemberek több mikrovibrációt is észleltek a parajdi sótömbben. Ugyanakkor a mérések szerint ezeknek a rezgéseknek mind az intenzitása, mind a gyakorisága csökkenő tendenciát mutat. Számolt be tegnap a Digi 24 hírtelevízió portálja, a szárom közleményére hivatkozva. A vállalat tájékoztatása szerint július 25-e és 27-e között nőtt a koronpatak sútartalma. A jelenséget a parajdi sóbánya térségében kialakult helyzetkezelésében résztvevő intézmények, köztük a szárom is folyamatosan figyelemmel kísérik. Ugyanebben az időszakban a Románországos Földfizikai Kutatófejlesztő Intézet szakemberei több alkalommal is mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területen. Az adatok szerint a rezgések erőssége és gyakorisága egyaránt csökken. Nem sikerült megegyezni az új bértörvényről az egészségügyi minisztériumban tartott tegnapi tárgyaláson. Ezért a Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette. Ma is folytatódik az általános sztrájk. A szakszervezet szerint a jelenlegi tervezet több alkalmazott fizetését is csökkenteni, írja az Agile Press. Tegnap ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői és az egészségügyi minisztérium szakemberei, hogy egyeztessenek az új közalkalmazotti bértörvényről. Az egyeztetés azonban nem hozott áttörést. Julián Pope, a Sanitas szakszervezeti szövetség elnöke a tárgyalások után azt mondta, hogy továbbra is számos vitás kérdés maradt megválaszolatlanul, és a tervezet több olyan rendelkezést tartalmaz, ami miatt az egészségügyben dolgozók egy részének csökkenhet a jövedelme. Az ügyvivő kormányfő a kabinet tegnap esti rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatóján elnézést kért a betegektől a munkabeszüntetés okozta kellemetlenségekért, és tiszteletét fejezte ki az orvosok, az asszisztensek, a betegápolók és az egészségügyi ágazat valamennyi dolgozója iránt. Bolozsán ugyanakkor kijelentette, a sztrájkot elsősorban azok a valótlan állítások és félrevezető információk váltották ki, amelyek szerint az új bértörvény elfogadása csökkenteni az egészségügyi alkalmazottak jövedelmét. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály hatályba lépése után egyetlen közalkalmazott bére vagy keresete sem csökkenne, amint azt az illetékes tárcavezetők és a munkaügyi miniszter is többször leszögeztek. A kormányfő szerint a munkaügyi minisztérium tervezete felszámolná a jelenlegi méltánytalanságokat, így a bérek jelentős hányadának emelkednie kellene. Átverős SMS üzenetekkel próbálnak kicsalni pénzt a hiszékenyebb szatmáriakból internetes csalók. A módszer egyszerű. SMS küldenek, közlekedési bírsággal fenyegetnek a polgármesteri hivatal nevében, a büntetés pedig egy általuk megadott linken kell befizetni. Az üzenet meglehetősen univerzális, azaz könnyen meglehet, hogy más erdélyi megyékben vagy egész Romániában is kaphatnak mobiltelefonjukra ilyen üzenetet a lakosok. A szatmárnémeti polgármesteri hivatal a Facebookon figyelmeztette a csalásra a lakosságot. Kiemelve, a közintézmény nem küld ilyen értesítéseket sem SMS-ben, sem WhatsApp-on vagy más üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Acseh Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fatakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír.
3: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 13. és 14. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.

0: Azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdán, július 29-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vincent van Gogh, holland festő tollából származik, és így hangzik. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd két rendezvényajánlót is mondok. Ezután fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően zöld percek rovatunkat sugározzuk Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. Egy órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Runcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következőkben a nap áhítatát hallhatják, amelyet ma Ungvári Szende tolmácsol a kedves hallgatóknak.
1: A mai áhítat címe ragaszkodás. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 91. Zsoltár, 14. és 15. verse.

A mai áhítat szerzője Janice Greg Presley, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Sok évvel ezelőtt egy csoporttagja voltam, akik rendszeresen jártak lovagolni. Együtt kempingeztünk, túráztunk és felvonulásokon is részt vettünk. Egy lovaglás alkalmával az egyik ló kiszabadult a lószállítóból. Én gondolkodás nélkül elkaptam a kötőféket, ami végül kicsúszott a kezeim közül, és súlyos égési sérüléseket okozott. A sérülésem miatt nem vehettem részt a lovas túrán, így órákon át magamban üldögéltem, tenyeremet ápolgatva. Tudtam, hogy el kellett volna engednem a kötelet ahelyett, hogy megfogtam. Ahogy életem más területein is gyakran megtettem, megpróbáltam magam irányítani a dolgokat, ahelyett, hogy Isten ígéreteiben bíztam volna. Elnézve sérült tenyeremet arra gondoltam, hogy el kell engednem az irányítási vágyamat, és minden területen meg kell bíznom az Istenben. Ez a felismerés egy újfajta békességgel töltött el. Amikor a barátaim visszatértek, mosolyogni láttak, hiszen eldöntöttem, bármi is történjen ezentúl az életemben, mindig Istenbe vetem bizodalmamat.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük jelenlétedet életünkben. Köszönjük, hogy szereteted, hatalmad és bölcsességed mindig a rendelkezésünkre áll. Amen.

0: Istennek, akiben mindig megbízhatok. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Janice Greg Presley, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk az Istenbe való bizalomért.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Ungvári Szende tolmácsolt. A következőkben két rendezvényajánlót is mondok önöknek.

0: rendezvény ajánló. Minden rendezvény egy helyen.
1: A következő percekben három rendezvényre szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét és figyelmükbe ajánlani. Az első egy koncert, amely a Farkas utcai református gyülekezetben lesz megtartva ma este 7 órától. A koncert címe orgonával és szaxofonnal a világ körül. Lendületes ritmusok találkoznak régi korálokkal és új dallamokkal. A klasszikus zene, a tangó és a jazz egyesül, hogy az élet, a fény és a remény himnuszává váljon. Volker Jákel orgonán, Gert Anklán pedig szoprán szaxofonon játszik. A két művész izgalmas zenei utazásra hívja közönségét, messze túl az orgonával kapcsolatos megszokott sztereotípiákon. Műsoruk a régi zenétől a jazzig ível, és sokszínű zenei világot tár a hallgatók elé, amelyben a művészek legkülönbözőbb zenei hatásai találkoznak. Ha teheti,

0: Lutheránus templomban Amália Erdős orgona koncertjére kerül sor. A hangverseny műsora a barokk muzsikát és a kortárs román zenei nyelvet kapcsolja össze, középpontba állítva a korál különféle feldolgozásait Hans Peter Türk, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Pachelbel művein keresztül. A koncertekre a belépés ingyenes, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
1: Rendezvényajánlónkat hallották. Mert mi tudjuk, mi történik városunkban.

Július 29-e az év 210. szökőévekben a 211. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 155 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió július 29-ei kalendáriumát hallgatják. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1921. július 29-én Adolf Hitler lett a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt vezetője. 1948-ban ezen a napon kezdődött meg a 14. újkori nyári olimpia Londonban, az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt. 1954. július 29-én az Egyesült Királyságban megjelenik John Ronald Reuel Tolkien A gyűrűk ura trilógiájának első kötete, A gyűrű szövetsége.

1958-ban Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok 34. elnöke aláírta a törvényt, amellyel megalapította a NASA-t, azaz a Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóságot. 1987. július 29-én pedig aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő vízalatti alagút építéséről szóló megállapodást. Az angol miniszterelnök nő Margaret Thatcher és a francia elnök François Mitterrand írta alá a megállapodást az English Channel alatt húzódó Eurotunnel megépítéséről.

A történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk július 29-én. 1756-ban született Báró Podmanicki József politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja. 1883-ban ezen a napon született Benito Mussolini, olasz politikus, diktátor, aki 1922-ben a fasiszták élén bevonult Rómába,

és miniszterelnökké nevezték ki. A 20-as évek végére gyakorlatilag Olaszország diktátora lett, 1935-től fokozatosan közeledett Hitlerhez. 1894. július 29-én született Csokonai Vitéz Gizella, költő könyvtáros, aki 4 éves korától vak volt. Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonságából származott, a vakokat gyámolító országos egyesületben dolgozott, mint korrektor, gépíró, távirász és a Brel könyvtár könyvtárosa. Alapító tagja volt a vakok 1928-ban megalakult Homérosz kórusának. Verseket fiatal korában kezdett írni, a Fénytelenség világából című kis verses kötete 1931-ben jelent meg, a kötetet Brel írással is elkészítette.

A születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk július 29-én. 1759-ben meghalt Árva Bethlen Kata erdélyi magyar földbirtokos, mecénás és író. Bethlen Kata Erdélyben Bonyhán született Bethlen Sámuel Kisküköllő vármegye főispánjának negyedik gyermekeként. Édesanyja Borsai Nagy Borbála 1717. szeptember 11-én férjhez adta lányát, gróf Haller Lászlóhoz. Miután ő 1719. június 1-én meghalt, az anyja 1722. május 26-án gróf Teleki Józsefhez adta feleségül. Teleki József 1732. november 1-én meghalt, és Bethlen Kata ettől kezdve nevezte magát Árvának. Támogatta az erdélyi magyar református egyházközségeket és iskolákat, saját könyvtára is jelentős volt. Könyvtárát a Nagyenyedi Kollégiumra hagyományozta. 1856. július 29-én hunyt el Robert Schumann, német zeneszerző, a romantikus zene egyik legkiemelkedőbb és legnépszerűbb alakja, és az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő zenekritikus volt. Zongoraművek, szimfóniák és dalok megalkotója.

1890-ben ezen a napon távozott az élők sorából Vincent van Gogh, eredeti nevén Vincent Willem van Gogh, holland festőművész, a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb alakja. Hágában élve eleinte a bányászok életét örökítette meg vázlatain, majd a parasztok mindennapjait ábrázolta a sötét tónusú képeken. Csendéleteket festett, amelyek távol álltak a megszokott polgári nyugalomtól. Van Gogh a szegények asztalát mutatta be sötét színekkel, leri róla az őt körülvevő nyomor és kilátástalanság. 1974. július 29-én halt meg Erich Kästner, német költő, író és forgatókönyvíró. Az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílusiránynak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját, az új tárgyilagosság képviselője. Hol rezignáltan, hol harcosan, de alapvetően mindig optimista moralitásként küzd az emberiség megjavításáért. A világ elsősorban értékes, humoros gyermek és ifjúsági regényeit ismeri, jelenleg a magyar irodalmi közvélekedésben is, mint ifjúsági író szerepel, ismert művei például az Emil és a detektívek és a Repülő osztály.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 29-én Márta, Flóra és Beatrix névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan erednek ezek a nevek. A Márta, arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. A Beatrix latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Július 29-én köszöntünk tehát minden Márta, Flóra és Beatrix nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Nekik szól a következő dal.

Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Vakita Kék című számával köszöntöttük. A következő, Isten éltesse őket nagyon sokáig, a következőkben zöld percek rovatunkat hallgathatják meg.

0: Zöld percek rovatunk mai témája, hogyan lehet zöld egy könyvtár? Például úgy, hogy kiskertet is gondoznak az odajárók. A kolozsvári Mesekuckó közösségi könyvkölcsönző szomszédságában jött létre a Zümzug, aminek megálmodóját Víg Boglárka könyvtárost kérdezte Janicskó Mihály Noémi.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30-kor.

Szeretettel köszöntöm a Zöld Percek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Janicskó Mihályi Noémi. A mai műsorban egy közösségi kert alakulásáról hallhatnak, amely elsősorban a városi gyerekeket szeretnék közelebb hozni a kertészkedés világához. A Heltai Folk Center székhelyén működő Mesekuckó közösségi könyvkölcsönző könyvtárosa Víg Boglárka álmodta meg a Zümzugot, ami nem csak egy közösségi kert, hanem a permakultúrás szemléletet képviseli. Ismerkedjünk meg először ezzel az irányzattal. A permakultúrás kertészkedés olyan szemlélet, amely a természet működését veszi alapul. Célja, hogy olyan kertet hozzunk létre, amely hosszú távon fenntartható, kevés külső beavatkozást igényel és támogatja a helyi élővilágot. A Kertbarát magazin nyári lapszámában Illés Olivér permakultúrás kertész beszélt a kertészet irányzat alapjairól és előnyeiről. A hagyományos kertészkedés gyakran arra törekszik, hogy a természetet irányítsa. Gyomlál, ás, permetez és műtrágyáz. A permakultúra ezzel szemben azt vizsgálja, hogyan működik egy természetes ökoszisztéma, például egy erdő. Az ilyen rendszerek emberi beavatkozás nélkül is kiegyensúlyozottak, termékenyek és ellenállók. A permakultúrás kert célja, hogy ezt az egyensúlyt minél inkább utánozza. A különböző növények, állatok, mikroorganizmusok és a talaj egy összefüggő rendszert alkotnak, ahol minden elem támogatja a másikat. A permakultúra egyik legfontosabb alapelve, hogy a talajt nem pusztán termesztő közegnek tekinti, hanem élő ökoszisztémának. Egy marék egészséges talajban milliárdnyi baktérium, gomba és más élőlény található, amelyek lebontják a szerves anyagokat és tápanyaggal látják el a növényeket. Ezért a talajt lehetőség szerint nem forgatják fel rendszeresen. Helyette komposztot, mulcsot és más szerves anyagokat juttatnak a felszínére, amelyek fokozatosan javítják szerkezetét, vízmegtartó képességét és termékenységét. A természetben ritkán találunk hatalmas területeket egyetlen növényfajjal. A permakultúrás kertben ezért különböző növényeket ültetnek egymás mellé, amelyek kölcsönösen segítik egymást. Egyes növények árnyékot adnak, mások nitrogént kötnek meg a talajban, megint mások odavonzák a beporzó

0: rovarokat, vagy távol tartják a kártevőket. Ez a változatosság növeli a kert ellenálló képességét, és csökkenti a növényvédőszerek szükségességét. A permakultúra nagy hangsúlyt fektet a csapadékvíz hasznosítására és a talaj nedvességének megőrzésére. A mulcsozás, vagyis a talajtakarás csökkenti a párolgást, a megfelelő tereprendezés pedig segíti, hogy az esővíz ne folyjon el, hanem beszivárogjon a talajba. Az egészséges talaj, a növények sokfélesége, a víz tudatos használata és a természetes körforgás tisztelete olyan kertet eredményezhet, amely egyszerre termékeny, ellenálló és környezetbarát. A permakultúra arra tanít, hogy a kert ne csupán élelmiszert termeljen, hanem egy élő, sokszínű ökoszisztéma legyen, amely hosszú távon az ember és a természet közös érdekeit szolgálja. A következő percekben a Mesekuckó közösségi könyvkölcsönző szomszédságában létrehozott közösségi kert alakulásáról, a további nyári és őszi programokról, valamint a kertészkedés lelki hatásairól is mesél Víg Boglárka. Lehet, hogy hallgatóink már hallottak róla, hogy egy nagyon kedves, szerintem egy nagyon kedves közösségi program indult a Mesekuckóban, a Kolozsvár közösségi könyvkölcsönzőjében, ami most nem annyira a könyvekről szól, sokkal inkább a kertészkedésről és a kis kert felvirágoztatásáról, ez pedig a Züm Zug, amelyik most márciusban indult el, és akkor azt kérdezném elsőként, hogy hogyan is született meg ez az ötlet, hogyan is indult ez a Züm Zug, és miről szól, hogy képzeltétek el?
1: A Züm Zug az kicsit távolabbról indult tulajdonképpen. Voltam novemberben Budapesten egy élménykönyvtáros képzésen, és ott találkoztam a zöld könyvtár mozgalomnak a fogalmával, és akkor elkezdtem azon morfondírozni, hogy hogyan lehetne a Mesekuckót is zöldebbé tenni, ugyanis ugye egy könyvtár már önmagában a fenntarthatóságot szolgálja, viszont szerettem volna valami egyebet is tenni ebben a témakörben. A Heltaiban van egy kicsi eldugott zöld füves terület, egy kis apró kertecske, akkor arra gondoltam, hogy lévén, hogy most már negyedik éve hobbi kertész vagyok, és nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, akkor lehet, hogy érdemes lenne kihasználni ezt a helyet egy ilyenfajta tevékenységre, és átadni ezt a szeretetet a kert iránt a Mesekuckó közösségének, illetve megmutatni azt a tömbházban élő gyerekeknek, és elsősorban ők az elsődleges célcsoportunk, hogy hogyan lesz egy kicsi magból fogyasztható növény a végén. És ez a kezdeményezés, vagy ez az ötlet, Pillik Balázs, a Heltai Alapítvány vezetője, illetve Prémági, a Mesekuckónak a működtetője személyében is támogatásra lehet, úgyhogy így indult tulajdonképpen ez a történet.
0: És hogy látod, inkább azok a gyerekek érkeznek, illetve a szüleik, akik tömbházban laknak, és kevésbé kapcsolódnak ehhez a mezőgazdasági szférához, hogy nevezzük így.
1: Igen, igen, elsődlegesen ők azok, akik jönnek, de nem csak. Tehát gyakran hallok ilyeneket, hogy hát én már tegnap nagymamámnál is locsoltam. Tulajdonképpen volt ugye egy kezdő foglalkozás, amikor vetőmagokat osztottunk szét a gyerekeknek, hogy abból majd palántákat neveljenek, és azokat ültessük el a Züm Zugban. És sokan végül úgy alakult, hogy nem hozták el a palántáikat, vagy nem sikerült megfelelő méretűre növelni őket addig, amíg az ültetésre sor került, és akkor otthon az ablakpárkányon próbálják tulajdonképpen tovább nevelgetni, és időnként érkeznek a képek, meg a lelkendezések, hogy már ekkorát nőtt, és milyen szépen fejlődnek palánták.
0: Aki már járt hátul a Heltaiban, a kis titkos udvarában, azt tudja, hogy igazából egy falatnyi zöldről van szó, és aki még nem látta a Züm Zugot, az hogyan képzelje el, ugye nem szántottátok ott fel a kiskertet, hanem más megoldást találtatok.
1: Igen, hát ilyen helyzetben valószínűleg sokkal egyszerűbb és kivitelezhetőbb az, hogy magas ágyásokat építettünk, vagy pontosabban emelt ágyásokat, mert hogy nem annyira magasak ezek az ágyások, mint általában a magas ágyás, ugyanis gyerekekre méreteztük őket, tehát fontos szempont volt az, hogy a legkisebb totyogó is föléje tudjon hajolni, és akkor elszúrni a kis magot, vagy kitépkedni a gyomnövényeket esetleg az ágyásból. Azért gondolkodtunk magas ágyásban, mert egyrészt abba már eleve jó minőségű termőföldet lehetett tölteni, tehát nem kellett azzal foglalkozni, hogy feljavítani a talajnak a minőségét, ami egy eléggé hosszas folyamat. Illetve ezek ugye mobilisak, tehát hogyha változtatni akarunk rajta valahogyan, vagy később esetleg más funkciót szánnának a kertnek, akkor ezek könnyen mozdítható elemek.
0: De ez annyira közösségi kert, hogy magát a magas ágyásokat is közösen készítettétek el, ugye?
1: Így van. Azzal kezdődött az egész, hogy adománygyűjtő akciót hirdettem, és tulajdonképpen a magas ágyásoknak az anyagára, tehát a faanyagra, a földre, a mesekuckónak a közösségétől kaptunk anyagi támogatást, és április végén, május legelején volt egy alkalom, amikor lelkes apukák főként, de volt ott néhány édesanyja is, illetve rengeteg gyerek, eljöttek és megépítették ezeket az ágyás kereteket tulajdonképpen, és feltöltöttük őket földdel, hogy aztán ültetni lehessen beléjük.
0: Nemrég, amikor én is kitaláltam, hogy valamit a kis teraszunkra ültetek, akkor szembesültem vele, hogy maga a termőföld, vagy a jó minőségű föld is amúgy egy elég komoly befektetés. Szóval, hogy azt hiszem, hogy egy ilyen kis kertnek is hát az összedobása azért az nem egy kis költség.
1: Ez így van, tehát a jó minőségű földnek valóban vannak költségei. Ez tulajdonképpen előállítható, vagy javítható a talajnak a minősége, idézőjelben mondom, hogy házilag is, viszont ez egy nagyon hosszú évekig tartó folyamat. Hogyha a földet folyamatosan, tehát mondjuk használjuk, tehát hogy nem áll parlagon, ültetünk bele különböző növényeket, azok lazítják a talajt, hogyha mulcsolunk, azaz takarjuk a földet, akkor az ott tartja a nedvességet, megvédi azokat a mikroorganizmusokat, gilisztákat, egyéb talajlakókat, akik élővé teszik tulajdonképpen ezt a földet, nem pusztulnak el a forróságtól. Illetve, hogyha komposztálunk és komposzt anyagok kerülnek a földre, akkor azok is folyamatosan javítják a minőségét, de hogy ez egy hosszadalmas folyamat. Úgyhogy ha már eleve jó minőségű földet szeretnénk, akkor igen, az egy eléggé nagy költség egy első nekifutásra, de hát a későbbiekben ez már jóval kisebb anyagi ráfordítást igényel majd, mert majd csak újra tölteni kell, meg esetleg szerves trágyával ellátni.
0: Lenne arra is esetleg kapacitás, hogyha valaki otthon komposztál, akkor ezt a földet mondjuk oda behozhassa?
1: Igen, abszolút. Hogyha valakinél, vagy valaki ezt otthon megteszi a tömbházlakása erkélyén, mondjuk, hogy egy komposztos ládába, vederbe komposztálható anyagot gyűjt, akkor igen. Tehát ott a kiskert tulajdonképpen ilyen tujákkal van körbevéve, és a tuják mögött van egy szabadon hagyott terület, és ott van két hatalmas nagy komposztláda, tehát elvileg van, ahova ezeket betölteni. Használtuk is egyébként ezeknek a tartalmát, amikor feltöltöttük az ágyásokat.
0: És hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát akkor gyerekek elvitték a magokat, jobb esetben palántákat hoztak vissza.
1: Így van, és májusban volt egy alkalom, amikor elültettük a palántákat, illetve olyan növényeket, amelyek már eleve magról nevelhetők, azokat, tehát hogy ezeknek a magjait is elültettük az ágyásukba, és akkor azóta szépen növekednek. Javarészt én gondozom őket, olyan nagyon-nagyon sok gondozást tulajdonképpen locsoláson kívül, meg most legutóbb mondjuk csalánleves locsolásban is részesültek, mert hogy az a csalánlé az olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek nagyon hasznosak, főleg a paradicsom, paprikának, nagyon gazdag nitrogénben a családi, és erre nagyon nagy szükségük van, pláne amikor már kezdik a gyümölcseiket, vagy terméseiket növeszteni. De hogy szervezek különböző programokat is, és ezeknek a programoknak a keretén belül a gyerekeknek is lehetőségük van arra, hogy akkor az éppen aktuális teendőket elvégezzék a kertben. Volt egy alkalom most a nyár elején, amikor mesét mondtam, és utána ilyen kis növényjelölő táplácskákat készítettek a gyerekek, amiket elhelyeztünk az ágyásukba, tehát hogy látszódjon, hogy hol milyen növény található az ágyásban. Sajnos a nagy viharok ezeket tönkretették, nagy-nagy szomorúságomra, de fotók fent maradtak róluk, és újra el fogjuk őket készíteni majd valami időt állóbb anyagból, ezt még ki fogom agyalni, hogy hogyan s mint. Tegnap pedig kertmozit szerveztem, amikor ugye gyerekek megnézhettek egy rajzfilmet a Heltai teraszán, és aztán hátra mentünk a kertben, és azt a néhány gyomnövényt, ami közben ott kidugta a fejét, azokat kiszedegették, meglocsolták az ágyásokat, és utána nagy futkározás, és beszélgetés, és játék, úgyhogy ez is nagyon jól telt. Tegnap elhangzott az, hogy igény lenne még kertmozira, úgyhogy még egy alkalmat a nyáron megpróbálok megszervezni, de tervezek eszemiszomot is szervezni, majd amikor beérnek a paradicsomok, akkor majd egy közös ilyen salátakészítést, meg grillezést szervezünk, hogy akkor elfogyaszthatjuk közösen a kertünk gyümölcseit. Őszre pedig szeretnék majd szakembereket is meghívni, a neccesekre gondoltam például, hogy valamilyen természetismeret foglalkozást, ami köthető a kerthez tartsanak, illetve majd a legvégén, amikor már beérnek a céklák, karalábék, és azokat is leszüreteljük, akkor lesz valami záró ünnepség, tehát egy ilyen utolsó szüret, amikor eltesszük a kertet télire.
0: Ha jól gondolom, akkor amikor mesés alkalmak voltak, tehát hogy mesolvasás is volt, akkor a meséket is ehhez választottad?
1: Igen, mindenképpen, tehát törekszem arra, hogy valahogyan, valamilyen módon kapcsolódjanak azok a mesék, rajzfilmek, amik elhangzanak, vagy amiket megnézhetnek, amiben részt vehetnek ehhez a tevékenységhez.
0: Igen, hát mondtad, hogy a tegnap kertmozi volt. Hogy láttad, hogy mi vonzotta be a gyerekeket? Hiszen manapság az, hogy rajzfilmet nézhetnek, azért lássuk be, ez nem egy újdonság. De mi az, amiért mégis ez a közös filmnézés, meg kertészkedés, ez így érdekes számukra?
1: Szerintem elsősorban azért jöttek el, hogy együtt lehessenek, vagy nekem nagyon úgy tűnt, hogy baráti társaságok is megjelentek, és miután lejárt a rajzfilmnézés, és a kertészkedős részt is megejtettük, azután egy nagyon jó hangulatú játékbeszélgetés, nem tudom, alakult ki, ott láttam messziről szemlélve, hogy nem annyira messziről, de hogy láttam azt, hogy nagyon jól esett ott együtt lenni, és időt tölteni a résztvevőknek. Szerintem inkább ez volt az, ami miatt jöttek.
0: És látod-e a változást esetleg, hogy a Mesekuckóban, amióta a Zümzug is működik, inkább kölcsönöznek olyan könyveket, amik a természettel kapcsolatos, vagy környezetvédelemmel kapcsolatos, vagy ilyen jellegűek?
1: Igen, abszolút. Tehát egyrészt mi is bővítettük már a kínálatunkat. Tehát, hogy azelőtt is volt néhány ilyen kiadvány, ami mondjuk a fenntarthatósággal vagy a zöld szemlélettel foglalkozott, de most kimondottan ilyen kertészeti jellegű és gyerekeknek szóló kertészeti jellegű kiadványokkal is bővítettük a kínálatunkat, és ki is kölcsönzik ezeket.
0: És akkor még azt hiszem, annyit kérdeznék, hogy a következő alkalmak azok körülbelül mikorra várhatók?
1: A következő kertmozit azt még nem tudom elárulni, hogy mikor lesz, mert még át kell gondolnom, hogy hogyan tudjuk beilleszteni a nyárba, de mindenképpen még az őszi iskola és óvoda kezdés előtt. Az eszemiszom salátázás, grillezés történet az pedig nagyon nagy valószínűséggel a Magyar Napokat követő héten lesz.
0: Tehát az augusztus 23-a után valamikor.
1: Igen.
0: és ez szintén a keddi napon marad, mert ha jól láttam, akkor többnyire kedden volt a kertészkedés.
1: Igen, azért választottuk ezt a keddi időpontot, mert hogy egyébként tanév alatt keddenként 5-től szoktunk mesét mondani a mesekuckóban, 6-tól pedig a Hátaiban gyermektáncház zajlik, és akkor ez egy olyan időpont, ami úgy a mesekuckóhoz, meg a Hátaihoz köthető, úgy benne van a köztudatban, hogy ekkor történik, zajlik ott valami, és akkor próbáljuk tartani ezt a keddi időpontot emiatt.
0: Hát ezt mondtam, hogy utolsó kérdés, de még eszembe jutott valami, hogy mégsem utolsó lesz az előző kérdés, hogy azt hiszem több helyen is olvastam, hallottam, hogy nagyon jó hatással van a kertészkedés, nyilván nem csak az egészségünkre, hanem a lelki egészségünkre is. Mondtad, hogy te is már azt hiszem 4 éve hobbi kertész vagy. Te veszel-e észre magadon változásokat ilyen tekintetben?
1: Abszolút, tehát ezért szerettem bele szerintem ebbe a történetbe. Hozzá kell tenni azt, hogy én tömbházban nőttem fel, tehát 4 évvel ezelőttig nekem semmilyen ismeretem, tudásom nem volt erről a dologról, tehát én is úgy kezdtem, hogy a magoknak a csomagolásán néztem azt, hogy nem tudom, milyen távolságra kell, és milyen mére kell elvetni azokat a magokat, és hoztam a centist, és kimértem centire. Tehát, hogy valahogy így kezdődött, de hogy a manapság ebbe nem egy nagyon nagy ördöngőség beleásnia magát az embernek, mert rengetegféle könyv, meg az interneten iszonyat mennyiségű ismeret, meg mindenféle elérhető erről. A kérdés az inkább az, hogy melyik irányt választja az ember, és akkor azon a csapáson elindulni. Számomra a permakultúrás kertészkedés az, ami, nem tudom, ami megfogott, aminek értelmét látom, mert hogy ez tulajdonképpen a fenntarthatóságról is szól, és nem csak arról, hogy egy kertet a mai klíma viszonyok között hogyan tudjál megtartani, és minél gazdagabban termővé tenni, úgyhogy közben vegyszereket, meg műtrágyát, meg egyebeket lehetőleg ne használj, mert hogy ez lenne a lényege tulajdonképpen a hobbi kertészkedésnek, hogy akkor azt a kicsit, amit az ember magának, meg a szeretteinek létrehoz, vagy megtermeszt, azt lehetőleg akkor úgy, hogy ne legyen mérgező. Tehát, hogy akkor ez az az irány, ami közel állt hozzám, vagy ami megfogott így egyből, és tehát, hogy ebbe viszonylag könnyen bele lehet tanulni, nem olyan nagyon ördöngös dolog. Számomra legalábbis onnantól kezdve, hogy már volt egy elképzelésem arról, hogy ennek hogyan kellene kinéznie, hogyan lehet kialakítani, mit mi mellé lehet ültetni, nem tudom. Tehát, hogy amikor ez már nem volt kihívás, hogy ezt hogy kell tulajdonképpen csinálni, akkor onnantól kezdve ez nagyon-nagyon élvezetessé vált. Addig is egyébként, de hogy onnantól kezdve valóban ez egy nagyon kikapcsoló tevékenység, és határozottan mondhatom, hogy gyógyító tevékenység. Tehát nekem is vannak bizonyos egészségügyi gondjaim, amelyekre tényleg gyógyír a kert, tehát mondhatom azt, hogy sokkal jobban érzem magam azután, hogy nem tudom, egy fél napot vagy egy néhány órát, 2-3 órát akár elszüszmütöltem a kertben.
0: És hogyan sikerül időt kiszakítani rá, hiszen általában ez a legnagyobb nehézség, vagy gondolom, hogy főleg akik városban vagy nagyvárosban laknak, nagyon sok idő elmegy közlekedésre, meg mindenféle más dologra, hogy neked hogyan sikerül erre időt szakítani?
1: Tanév közben jóval nehézkesebb, mert akkor sokkal zsúfoltabb az élet, és akkor olyankor nagyon-nagyon-nagyon a hétvégékre korlátozódik tulajdonképpen a kerti tevékenység. Nyáron, mivel nekem is lazább a programom, a gyerekeimet sem kell millió irányba eljuttatni időben, ezért ugye sokkal rugalmasabb, lazább az életünk, és akkor akár délutánonként, esténként is időt tudunk szánni erre. Egyébként ez egy nagyon hullámzó dolog. A zsúfoltabb időszakok az nyilván a tavaszi ültetések időszaka, amikor úgy intenzívebben ott kell lenni, és akkor nem tudom, 3-4 hétvége arról szól, hogy akkor ültetünk. Aztán utána a mi kertünkben van egy óriási nagy megyfa, meg ribizli bokrok, és ezek általában egyszerre érnek be, pontosan a tanév végén, meg a könyvhét idején. Úgyhogy ez megint egy kis nehézkesebb időszak ilyen szempontból, mert hogy akkor mindenféle egyéb teendővel együtt még az eltevéseket meg nem tudom, és meg kell oldani. És akkor utána most megint éppen csend van, és aztán majd egyszer csak elkezdenek érni a paradicsom, a paprika, az uborka, nem tudom, ezek szépen sorban. Van almafánk és szilvafánk, tehát hogy ez majd úgy augusztusban lesz megint egy kicsi zsúfoltabb, ilyen szempontból zsúfoltabb időszak, meg majd ősszel, amikor, késő ősszel, amikor meg pontot teszünk az idei évadnak a végére. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, hogy hullámzik. Vannak lazább időszakok, olyankor tényleg csak ki lehet ülni és élvezkedni, és van, amikor több a teendő, ez meg ezzel jár. Tehát most már tudjuk azt, hogy mikorra várható, és akkor úgy intézzük az életünket, hogy ez beleférjen.
0: És a gyerekeid otthon bekapcsolódnak a kertészkedésbe?
1: Abszolút igen, részt vesznek benne. Szoktak segíteni a maguknak az elültetésében, a gyomlágatásban, bár most már egyre intenzívebben mulcsolunk, úgyhogy így ennek köszönhetően a gyomok is valamelyest visszaszorultak, de hogy azért még mindig van gyomlálni való, ebben is szoktak segíteni, begyűjteni a termést abban nagyon nagy szeretettel. Azon kívül pedig Lehel fiamnak idén van egy kukoricája, egy saját kukoricája, ő ültette, ő gondozza, tehát hogy így ilyen formán.
0: És akkor még szerintem annyit mondjunk el, hogy aki érdeklődik a tevékenységek iránt, az hol keresse, hol találja meg az információkat, illetve az újdonságokat, hogy mikor mehet a Zümzugba.
1: Az elsődleges információs forrásunk Mesekuckónak és így a Zümzugnak is az a Facebook oldalunk, tehát azt érdemes követni, illetve van a Mesekuckónak egy WhatsApp csatornája, vagy csoportja, nem tudom pontosan a megnevezését. Lényeg az, hogy WhatsAppon is ott vagyunk, van egy ilyen, hogy Mesekuckós hírcsatorna, így kell rákeresni, és oda a legeslegfontosabb híreket szoktam kitenni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom, programváltozásról, meg hogyha valamilyen program következik, akkor azt is ott jelzem. De például a Zümzugnak a fejlődéséről naplót vezetek a Facebook oldalunkon. Hát úgy terveztem, hogy hetente fogom naplózni azt, hogy hogy alakul, de ez eddig nem sikerült, inkább két hetente kerül erre sor, hogy kikerül erről egy poszt, hogy éppen hogy áll a kertecskénk. Ezt például a WhatsApp csoportban nem osztom meg, mert hogy ez nem egy olyan életbevágóan fontos hír, viszont akit érdekel, az a Facebook oldalunkon követheti.
0: És szerintem mindenképp keressék fel, én beleolvastam néhányba, és képek is vannak, illetve nagyon hangulatosak, és már az olvasmány élményért is szerintem érdemes felkeresni és elolvasni. Illetve szerintem még egy pluszpont, hogy a WhatsApp csatornán ott csak te küldesz információkat, illetve nem tud mindenki írni, ami számomra egy nagy előny, tehát hogy egymás idejét ilyen szempontból sem raboljuk, úgyhogy szerintem bátran fel lehet mindkettőre iratkozni, vagy megkeresni, és akkor akinek kedve van, hát ez akkor minél gyakrabban látogasson el a Zümzugba, és hát persze a Mesekuckóba is, hiszen ott vannak egymás mellett.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy megkérdeztél erről.
0: És köszönjük szépen, hogy itt voltál. Az elmúlt percekben a Mesekuckó közösségi könyvkölcsönző szomszédságában létrehozott közösségi kert kialakulásáról, a nyári és őszi programokról, valamint a kertészkedés lelki hatásairól beszélgettünk Víg Boglárkával, a Mesekuckó könyvtárosával.

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Az elmúlt percekben zöld percek környezetvédelmi rovatunkat hallhatták Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott kedves rádióhallgatókat szerdán, július 29-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vincent van Gogh holland festő tollából származik, és így hangzik. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélő köntös komoly zenei rovatunk követi majd Nagy Ibolya szerkesztésében. Ezzel várom Önöket ebben az órában, ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra, most híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Oroszország alaptalannak nevezte Románia állításait, miszerint orosz drónok sértették meg az ország légterét. Balozsán szerint az egészségügyi rendszer álláshelyeinek felszabadításáról szóló memorandum a romániai kórházak valós szükségletein alapul. Kúsznak felfelé az üzemanyagárak, a gázolaj újra meghaladta a 10 lejes lélektani határt. Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről, érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A moszkvai külügyminisztérium tegnap este alaptalannak nevezte Románia állításait, miszerint orosz drónok sértették meg az ország légterét, és válaszlépést helyezett kilátásba egy orosz diplomata kiutasítása miatt, számolt be a Reuters. Mária Záhárova, orosz külügyi szóvivő a tárca honlapján közzétett bejegyzésében azt állította, hogy a román lakosság nem ért egyet saját kormánya vágyaival. Ugyanakkor arra szólított fel, hogy a több mint 4 éve tartó orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspont kialakításakor a józan ítélőképesség érvényesüljön. A szóvivő szerint nem meglepő, hogy a román társadalomban egyre nagyobb az igény a józan ítélőképességre, amikor Ukrajnáról és vezetőinek bohóckodásáról van szó. Hozzátette, hogy Oroszország megfelelő választ ad Románia intézkedéseire. A román külügyminisztérium hétfőn jelentette be, hogy az ország légterének ismételt megsértése miatt kiutasította Oroszország bukaresti nagykövetségének egyik diplomatáját. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a kórházi álláshelyek felszabadításáról elfogadott memorandum a romániai egészségügyi intézmények valós helyzetét szem előtt tartó 2 kritériumon alapul. Bolozsán a kormány tegnap esti rendkívüli ülése után elmondta, a kabinet a memorandum második változatát fogadta el. Az első változat lényegében összesítette az ország valamennyi kórházának igényeit, majd bizonyos csökkentési arányokat alkalmazva tett javaslatot a felszabadítandó álláshelyek számára. Az ügyvivő miniszterelnök közlése szerint a kórházak összesen 26 ezer álláshely felszabadítását kérték, miközben jelenleg több mint 190 ezeren dolgoznak ezekben az intézményekben. Ezért azt kérte az egészségügyi minisztériumtól, hogy a memorandum átdolgozásakor 2 a kórházak tényleges helyzetét tükröző kritériumot vegyen figyelembe. Az első kritérium a személyi jellegű kiadásoknak a kórház teljes költségvetésén belüli aránya volt. Azok az intézmények, amelyeknél ez az arány alacsonyabb, több álláshelyet kaptak, mert van pénzügyi mozgásterük személyzeti kiadásaik növelésére. A második kritérium a kórházi ágyak kihasználtsága volt. Minél magasabb volt egy intézmény átkihasználtsága, annál több álláshelyet kapott. Miközben az iráni katonai műveletek újrakezdése nyomán ismét emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára, a romániai töltőállomásokon folytatódott az üzemanyagok drágulása. Ráadásul gyorsult az áremelés üteme is. A piacvezető a tegnap délutáni drágítás után szerdán reggel is felfelé módosította az üzemanyagok árát. A legkiterjedtebb romániai töltőállomáslánccal rendelkező Petrom, és ezzel együtt a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV tegnap délután a gázolaj árát literenként 15 banival, a benzinét pedig literenként 10 banival emelte. Majd ma reggel is folytatta az üzemanyag áremelést, a gázolajnál literenként 10 ban is, a benzinnél pedig literenként 5 ban is drágítást láthatunk. Ha a parlament is rábólint, várhatóan a jövedéki adó valamilyen szintű csökkentése hozhat majd egy kis fellélegzést. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A Viselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását, számol be a Digi24 hírportál. Puszláru kifejtette, hogy a kormány folytatja az egyeztetéseket a két terület szakszervezeteivel, mielőtt megpróbálná megszerezni a parlamenti támogatást. Az a célunk, hogy még 2 hetet szánjunk erre. Így ha augusztus közepére jelentős előrelépést és a szakszervezetekkel folytatott párbeszéd javulását elérjük, egy olyan tervezetet tudunk letenni az asztalra, amelyet teljes mellszélességgel támogatni tudunk, tette hozzá. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. verse. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 13. és 14. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
6: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
7: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
9: Reklám.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot.
1: Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
10: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
11: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
12: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
11: Házalófazék.
12: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
13: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
0: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company Visszajövők című dalát hallgathattuk meg, a következőkben pedig a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, mivel ma a mesekosár rovatunk keretein belül Runcájsz meséjét folytatjuk, majd aztán Halász Judit énekel nekünk.
1: Mesekosár. Mesekosár.
2: Hogyan győzte le Runcájsz a császár őfelségét? Hazafelé menet, amikor a császár őfelsége Jicsinből Bécsbe tartott, hogy megszervezze a Runcájsz elleni hadjáratot, úgy érezte, ahány lóval csak találkozik, mind rásandít. Megállt az első domb tövében, térdére fektette a jegyzetfüzetét, és ceruzával beleírta, hogy büntetésből dzsidás lovas századot küld Runcájszra. Mire a Dunához ért, dzsidás ezred lett belőle. A császári palota udvarára érve pedig egyenesen az udvarnagyot hívatta magához. Akkorát dobbantott, hogy kabátjáról majdnem lerepült a brilliáns gomb. Elegem van már ebből a Runcájszból. Elrendelem, hogy vonuljon ellene a hadseregünk, mert tiszteletlen volt a Jicsini herceggel és Majalena hercegnővel, és elvitte hadseregem egyik katonáját. Bécs városát fehér cédulák lepték el fekete betűkkel, miszerint a hadsereg Runcájsz ellen vonul. Runcájsz nem is sejtette a császár elhatározását. A szajkó, aki Raholecbe vitte a híreket, nem tudott németül. Jicsinben eközben virágzásnak indult a hársfasor. Amikor virágba borult, így szólt Runcájsz Mankához. Vedd fel a cipőd, elmegyünk Jicsinbe egy kis hársfa illatot szagolni. Elindultak hát, útjukat szépen sütötte a nap. A fasorhoz a kötélgyártó Jokli boltja mellett vitt el az út. Jokli, mintha már várta volna őket, a boltja előtt áldogált, lihegett mérgében és kender kötelet mutatott Runcájsznak. Mit akarsz ezzel mondani, Jokli? Kérdezte Runcájsz. Azt akarom ezzel mondani, felelte lassan a kötélgyártó, mert miközben beszélt, csomókat kötött, hogy hamarosan ilyen kötélen végzett Runcájsz. Azt írja a mai újság, hogy fentről gyalogos sereg támad rád, lentről tüzérek, középen meg maga a császár őfelsége vonul.
3: Jézuskám,
2: ilyet meg Manka. Runcájsz elgondolkodott kissé. A császár őfelsége tehát nem felejtette el az Exzezír placot. Hát így van, fel kell készülnöm őfelsége fogadására.
4: Kölcsönkért Joklitól egy tekercs finom kenderkötelet.
2: Ez minden a császári hadsereg ellen, csodálkozott Jokli. Ez minden, bólintott Runcájsz.
4: Vállára vette a kötelet, kézen fogta Mankát, és tovább mentek a hársfasor felé.

0: Amikor megérkeztek, Romcájsz felültette Mankát a hársfa koronájába, aztán mellé telepedett egy villás ágra, és a kötelet óvatosan az ölébe helyezte. Manka egy virágzó ágért nyúlt, egymásnak adogatták, mélyen beszippantották az illatát. A méhek duruzsoltak hozzá. Manka egyszer csak félretette az ágat. Füstszagot érzek, mondta.
1: Valahol begyújtottak az ebédhez,
0: felelte Rumcájsz, és tovább szagolgatta a hársfa ágat. Manka nyugtalanul fészkelődött. De Rumcájsz, ez nem is füst. Rumcájsz finom zsivány szimattal körbe szagolt.
1: Az a három sereg jön, amelyről Jokli beszélt. Az egyik oldalról ágyukanócot érzek, a másik oldalról gyalogos puskaport, középen pedig a császári ló berejtékének szaga húzódik.
0: Rumcájsz, most mi lesz? Szeppent meg Manka.
1: Majd meglátjuk,
0: felelte Rumcájsz. Hamarosan mindhárom sereg megérkezett, és felsorakozott Rumcájsz hársfája körül.
1: Gyalogosok, tüzérek, aknászok és árkászok, dzsidások és dragonyosok, és csoda tudja kik még. Megtöltötték a puskáikat, meg az ágyúikat, és a hársfa felé irányították őket.
0: Mankának összeszorult a szíve.
2: És megérkezett paripáján a hársfa alá maga a császár ő felsége. A fején tábornoki sisak, alfele alatt arannyal szőtt takaró.
0: Dühös volt, csak úgy remegtek rajta az aranybojtok. Németül felkiáltott a fára.
1: Rumcájsz, mász le!
0: Rumcájsz, mintha meg se hallotta volna. Elkapott röptében egy fecskét, és a fülébe súgta.
3: Ugye, te tudod, hogy lehet innen a legrövidebb úton Bécsbe jutni?
0: Kinyitotta a tenyerét, a fecske kiröppent belőle. Rumcájsz betájolta.
1: Kreitzberg, volna már egy kis időt számomra, Rumcájsz?
0: Bosszankodott a hársfa alatt a császár őfelsége.
1: Mindjárt megvagyok,
0: felelte Rumcájsz. És lassacskán ágról ágra lemászott a fáról. Amikor olyan alacsonyra ért, hogy a császár őfelsége meg a katonák utána nyúltak, Rumcájsz finom zsiványfogással levette a császár őfelsége fejéről a tábornoki sisakot, magához vette még az aranyos takarót, amin a császár őfelsége ült, és sietve fölmászott az ágakon Mankához.
1: Ez bosszantotta csak igazán a császár őfelségét. Előhúzta a zsebéből a csontsípot, és belefújt a körülötte sorakozó katonáknak. Puska, karabé, ágyút és tarackot, mambát, és gránátot, fire, tűz, egyenes Rumcájszra!
0: Mielőtt még azonban a katonák tüzet nyitottak volna, Rumcájsz a fejére tette a tábornoki sisakot, Mankára pedig ráterítette az aranyos takarót. A joklitól kapott kötél egyik végére hurkot kötött, és rádobta a jicsini tornyos kapu tetejére. Amint megfeszült a hurok, Rumcájsz a kötél másik végét a foga közé szorította, ölébe ültette Mankát, és minden rumcájszos erejével hoppá! Elrugaszkodott a fáról. Lent az összes katonának pihenyt parancsoltak, és csak nézték, ahogy Rumcájsz a fejük fölé emelkedik, a tetők fölött száll, egyre tovább Bécs felé. A császári palotában eközben három komornyik rakta rendbe a szalont. Kiszellőztettek, kiporolták a trónokat, a nagyobb a császáré, a kisebb a császárnéjé. Hirtelen az egyik komornyiknak eszébe jutott. Vajon, hogy fékződött a jécsini csata Rumcájsz ellen? Alig, hogy kimondta, suhogás hallatszott az ablak felől. A nagyobbik trónon a császár őfelsége ült tábornoki sisakjában, a kisebbiken arany lepelben a császárné. A második komornik nyomban térdre borult és tisztelettudóan köszönt. Köszöntöm őfelségét, gratulálhatok a Rumcájsz elleni hadjárathoz?
1: Persze,
0: felelte nagy kegyesen Rumcájsz a tábornoki sisak alól. Manka is kicsipogott a brokát alól.
2: Persze!
1: Hurrá!
0: Kiáltotta a harmadik komornik. Bólintott. Szóljon a zene, az ünnepi ének.
1: Rumcájsz hallgatta egy darabig, de valami nagyon nem tetszett neki.
0: Összeráncolta a homlokát, és megszólalt.
1: Elég?
0: A komornikok egymásra néztek. Még sohasem történt meg, hogy a császár őfelsége félbeszakította volna a zenés szertartást. De ekkor Rumcájsz már császárosan meg is parancsolta.
1: Új nótát rendelek el az ünnepléshez, mégpedig ezt. Jicsimben úgy trombitáltak, mindenfelé zengett.
0: A császári zenekar nyomban játszani kezdte. A komornikok vigyázban álltak. és amerre hallatszott a nóta, mindenki levette a sapkáját. Amikor a zenekar befejezte, elhallgatott, a három komornik pedig megkérdezte, mit óhajt ő felsége.
2: Elfoglaljuk szobáinkat,
0: felelte Rumcájsz. Kézen fogta Mankát, és hazamentek Csehországba, a barlangjukba, a Raholec erdőbe.

0: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytattuk, és Halász Judit énekelt nekünk ezután. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében. Halálának 140. évfordulója közelettével a zenélő köntös Liszt Ferenc sorozata olyan művekből idéz, amelyeket a zeneszerző halállal kapcsolatos előérzetei és megérzései ihlettek. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Liszt sorozatunk negyedik része a zeneszerző halálának hónapjára esik. Július 31-én, 140 évvel ezelőtt ért véget földi útja annak a zseniális művésznek és zeneszerzőnek, akinek a születését 75 évvel korábban üstökös adta hírül a világnak. Milyen volt Liszt viszonya a halálhoz? A kérdésre életének más-más szakaszában más-más választ kapunk. Korai ifjúságomban gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza Liszt. Virtuóz korszakában a halál borzongást keltett benne, drámai ihletet jelentett számára, és démoni látványos formában jelenítette meg. Gondoljunk például a Dies Irae Gregorian dallamára épülő monumentális variációkra, a haláltáncra. A 60-as években át kellett élnie a legfájdalmasabb veszteségeket. Fiát Dánielt 1859-ben, elsőszülött lányát Blondint 1862-ben ragadta el a halál. Élete utolsó évtizedében Liszt számára a halál a vágyott végső megnyugvást, hazatérést jelentette a földi szenvedések és megpróbáltatások után. Szeretteinek elvesztése okozta lelki válságát, az is tetézte, hogy 70. születésnapjára Caroline Wittgenstein hercegné ismét kiadatta a cigányokról írt, már 1859-ben is sok bajt okozó könyvet. Ezúttal Liszt tudta és beleegyezése nélkül a szöveg több részét is saját belátása szerint újraírta, a zeneszerző pedig felháborodása ellenére sem árulta el az igazságot az olvasóknak, mert védeni akarta azt az asszonyt, aki iránt más vonatkozásban mély hálát érzett. A katasztrofális következményekről így panaszkodott. Az egész világ ellenem van. A katolikusok azért, mert úgy vélik, egyházi zeném túl profán, a protestások azért, mert számukra zeném katolikus, a szabadkőművesek túl klerikálisnak érzik zenémet. A konzervatívoknak forradalmár vagyok, a haladóknak ózsdi jakobinus. A németek azért vetik el zenémet, mert francia, a franciák azért, mert német, az osztrákok szerint a zeném cigányzene, a magyarok szerint idegen zene. A zsidók pedig minden különösebb ok nélkül gyűlölnek engem, zenémet és saját magamat. Vessünk egy pillantást azokra a műveire, amelyekben Liszt a halált és gyászt emeli magas művészi szintre. Jandú Jenő előadásában az Am Grabe Richard Wagners című darabot hallgatjuk meg, előtte pedig a műhöz fűzött magyarázatból olvasok fel egy részt. Liszt 1882 végén Wagner vendégeként tartózkodott a nagy csatorna partján álló Palazzo Vendramin-ban, ahol az az előérzete támadt, hogy Wagner Velencében fog meghalni, és hogy ezért holttestét egy temetési gondola fogja szállítani. Kicsit később, azon a napon, amelyen Wagner 70. születésnapját ünnepelte volna, komponálta Liszt a rövid elégiát, a Richard Wagner sírjánál című darabot, amelyet az Excelsior témájával nyit meg. Ez a téma Lisztnek a Strasbourgi Székesegyház harangjai című kórusműve első részéből származik,

a bókot visszafordítva, Liszt darabja a Wagner operájából származó harangmotívum. Csendes felidézésével zárul.

Jandó Jenő előadásában hallottuk Liszt am Grabe Wagners című zongoradarabját. A halál közelében született kompozíciókat az eszközök rendkívüli takarékossága jellemzi. Befejezésük gyakran hull vissza az egyszólamúságba, vagy egyszerűen a semmibe vész. Azt, hogy Liszt mennyire tisztában volt azzal, hogy a hallgatók nem kíváncsiak egy katasztrófa felé sodródó lélek vívódásaira, az is mutatja, hogy az Álmatlanul kérdés és válasz című darabjának az eredeti befejezés mellett egy másik, enyhébb lezárást is komponált.

Az eredeti után hallgassuk meg az Álmatlanul kérdés és válasz című darabnak a gyengébb idegzetűek számára készült változatát is.

Liszt, Schlaflos, Frage und Antwort című nocturnjének első változatát Forgó Benjamin, másodikat pedig Leslie Howard előadásában hallottuk. Alan Walker három kötetes Liszt monográfiájában azt olvashatjuk, hogy Liszt távolról sem halt olyan fájdalommentes halált, amint azt az összes népszerű életrajz lefesti, hanem kegyetlen és kínkeserves véget ért. Halálának módja feloldhatatlan vád azok ellen, akiknek hatalmukban állt volna megkönnyíteni utolsó napjait, óráit. Ezt azért írta le, mert elsőként dolgozhatta fel teljes egészében azt a 84 oldalas naplót, amelyben a mester utolsó napjait aprólékosan leírta a végig mellette levő tanítványa, Lina Schmalhausen. Feljegyzése először az egyik legdokumentáltabbnak számító Liszt életrajz szerzőhöz, Lina Ramanhoz került, aki aztán zároltatta kiadását halála után 50 évig. Az első részleteket 1983-ban adták ki. Liszt Bayreuthban hunyt el. Cosima, akivel viszonya sajnálatosan megromlott, meggyőzte apját, hogy a Wagner Fesztivál fennmaradása szempontjából jelenléte elengedhetetlen. Az ünnepi játékok kezdete előtt Liszt a Munkácsi család luxemburgi birtokán, a Kolpáchi kastélyukban vendégeskedett. A házaspárt szoros társasági és művészeti szálak fűzték a luxemburgi Société de Musique-hez, amely Liszt látogatásáról tudomást szerezve meghívta az idős mestert, hogy tisztelje meg jelenlétével a kaszinóban tartandó következő koncertjüket. Liszt megrendült egészségi állapota egyáltalán nem volt alkalmas a nyilvános fellépésre, de Munkácsiék iránti tapintatos tiszteletből elfogadta a meghívást. Az alkalomra egy Bechstein koncertzongorát választott ki. A hangszer ma a luxemburgi konzervatóriumnak a Hangszer és Történeti Múzeumában található. Különleges alkalmakkor neves zongora művészek játszanak rajta, így a közönség ugyanazt a hangzást hallhatja, amelyen Liszt Ferenc elbúcsúzott a földi színpadtól. A koncert utáni nap a nagybeteg Liszt az őt mindenhová elkísérő tanítványával és titkárával, Bernard Stabenhagennel, lányának tett ígéretéhez híven elindult a bayreuthi ünnepi játékokra. Frankfurtból az éjszakai vonattal kellett tovább utazniuk, és a többi utas kívánsága az volt, hogy a fülke ablakát hagyják nyitva. Liszt begyulladt torka és magas láza ellenére lovagiasan beleegyezett, ám a tüdejébe hasító hideg levegő annyira megrongálta a beteg szervezetét, hogy többé már nem gyógyult fel. Műsorunkat azzal a művel zárjuk, amelynek hangjaival Liszt ujjai utoljára érintették a zongora billentyűit Luxemburgban. Ez a Soirée de Vienne 6. darabja. A sorozat Schubert háromnegyedben írt műveinek virtuóz parafrázisa, és 1848 előtt keletkezett. A 6. ámol darabot Liszt többször is átírta. Azzal a változattal búcsúzott, amelyet 1869-ben készített híres és kedvenc tanítványa Sophie Mentor számára.

0: Vladimir Horowitz előadásában hangzott el Liszt Soirée de Vienne, Bécsi estek hatodik darabja. A szerkesztő Nagyi Bolya az életrajzíró szavait idézve búcsúzik. Liszt varázslatos játéka ezzel a darabbal adta át helyét az örök hallgatásnak. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatták meg Nagyi Bolya szerkesztésében. A következő percekben a Random Trip együttes énekel nekünk.

Az elmúlt percekben a Random Trip Hajolj Közel című száma szólt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik most csatlakoztak be. Szerdán, július 29-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Vincent van Gogh holland festő tollából származik, és így hangzik. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Nikus Ordán együttérzését fejezte ki a japán földrengés áldozatai iránt. Július 30-tól nyugat felől fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát. Ukrajna vállalásairól is beszélt a magyar külügyi államtitkár. Zsaroló vírus támadás érte az országos börtönigazgatóságot. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő ma együttérzését fejezte ki a japán földrengés áldozatai és hozzátartozóik iránt. Mélyen elszomorítanak a japán földrengés halálos áldozatairól szóló hírek. Őszinte részvétemet fejezem ki az érintett családoknak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok. Románia ezekben a nehéz pillanatokban Japán mellett áll, írta az államfő az X-en. A Japán délnyugati részét kedden megrázó 7,1-es erősségű földrengésben az eddigi információk szerint 13-an haltak meg, és több tucatnyian megsérültek. A mentőcsapatok továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után. Holnaptól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3-6 között tetőzik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook oldalán közzétett bejegyzésben emlékeztettek, hogy az elmúlt években is előfordultak hőséghullámok augusztusban. 2024. augusztus 14-én Zimnicsján 41,1 Celsius fokot mértek, 2017. augusztus 6-án Calafaton 42,2 fokig, 2012. augusztus 7-én pedig Giurgiuban 43,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a következő napokban Európa nagy részén tartósan magas lesz a légnyomás és kevés csapadék várható. Ezzel egyidejűleg egy észak-afrikai eredetű, rendkívül meleg légtömeg áramlik a kontinens déli, középső és délkeleti térségei felé. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 22. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Valkei György azt mondta ma, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos, méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta. Az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, hogy ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Velkei György úgy fogalmazott, mi ezen változtatunk. Mi nem azt keressük, ami elválaszt minket, hanem azt, ami összeköt. Azt szeretnénk, hogy az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki honfitársaink legyenek hallgatók, oktatók, orvosok, rendőrök vagy földművesek, büszkének érezhessék magukat arra, hogy a magyar nemzethez tartoznak, hogy azt érezzék, számíthatnak ránk. Fontos eredménynek ítélte, hogy az ukrán kormánnyal folytatott tárgyalásokon sikerült olyan vállalásokat elérniük, amelyek a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását szolgálják. Ukrajna vállalta, hogy visszaállítja a nemzetiségi iskolák rendszerét, garantálva ezzel a magyar nyelv szabad használatát, valamint a nemzeti szimbólumok, a magyar himnusz és a zászló használatát. Azt is vállalta, hogy a magyar nyelv az egészségügyi ellátásban és rendezvényeken is szabadon használható lesz, mutatott rá. Az államtitkár azt ígérte, hogy mindig ki fognak állni a külhoni magyar közösségek mellett. Így tesznek a felvidéki magyarok esetében is, az őket jog- és vagyonfosztással fenyegető törvények nem elfogadhatóak az Európai Unióban. Ezeket a kérdéseket rendezni kell, mondta. Az Országos Börtönigazgatóság közölte, hogy ma a zsaroló vírusos támadás érte több munkaállomását és szerverét. Az intézmény honlapján közzétett tájékoztatás szerint az Országos Börtönigazgatóság informatikai részlege azonnal értesítette az incidensről az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóságot, amely haladéktalanul intézkedett a támadás következményeinek korlátozásáról. Ugyanakkor valamennyi érintett berendezést fizikailag leválasztottak a hálózatról. Az említett szervezetek informatikai szakemberei dolgoznak a hiba elhárításán, és még ma feljelentést tesznek az ügyben a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészségen, közölték. Elővigyázatosságból ideiglenesen leállították az országos börtönigazgatóság több szolgáltatását, köztük az IMSS-web és az infokiosk rendszert, a fogvatartottak telefonhálózatát, a látogatási időpontok előjegyzési portálját, az egyes intézmények közötti VPN kapcsolatokat, valamint az országos börtönigazgatóság honlapját is. A börtönigazgatóság közölte, hogy a lehető legrövidebb időn belül alternatív megoldásokat keresnek arra, hogy a fogvatartottak továbbra is tarthassák a kapcsolatot családjukkal és hozzátartozóikkal. A mára kitűzött bírósági tárgyalásokra a fogvatartottakat az eredeti ütemezés szerint előállítják. A következő napokban azonban videokonferencia útján vesznek részt a tárgyalásokon, amiről előzetesen értesítik a bíróságokat, közölték. A fogvatartottak büntetés végrehajtási intézetek közötti szállítását egyelőre felfüggesztették. A kivételes eseteket szükség szerint egyedileg szervezik meg, olvasható az országos börtönigazgatóság közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amazol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

De ezt mondta József nekik, ne civakodjatok az úton. Mózes első könyve, 45. részének 24. verse.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 9. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is honlaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Az elmúlt percekben híreinket hallhatták, a következőkben a Pagosi Brothers Company énekel.

Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company Van ez a hely című dala szólt, a következőkben pedig versrovatunk következik, amelyben a Gondviselés című verset hallgathatják meg a kedves hallgatók.

Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhetviselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teherhordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád. És hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli.

Az elmúlt percekben vers rovatunk keretein belül a Gondviselés című verset hallgathatták meg, majd Beethoven Für Elise című zongoradarabjából hallgathattak meg egy részletet. A következőkben keresztény életfelekezet közi műsorunkat sugározzuk, Szecsődi

0: Árpád szerkesztésében.
1: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítata hangzik el, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Menekülők című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág mezőkovácsházi és nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Világ, a Magyarországi Mezőkovács Háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című kötetéből hallgathatják meg a Menekülők című írást. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Menekülők. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. És Kain a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád, Irád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül. Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ős atya. Testvérének Jubál volt a neve. Ő lett minden citerás és puvolás ős atya. Cillá is szült, Túbalkaint, mindenféle réz és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Túbalkain húgát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek. Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. A hétszeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. Ádám újból a feleségével hált. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Sétnek is született fia, akit Enosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 4. részének 16-tól 26-ig terjedő verseiből. Ez a fejezet nem kezdődhet mással, csak azzal az ígével az őstörténetből, amivel előző fejezetünk véget ért. Miszerint ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén Édentől keletre. Azért, mert minél többször elolvastam ezt a részt, annál inkább úgy éreztem, hogy ennek a résznek ez a sor a kulcsa. Kain az Úr színe elől ment, menekült el, magában cipelve nyugtalanságát, hiszen Nód nem hely, hanem állapot. Azt jelenti nyugtalanság, ahogy megállapítottuk az előző fejezetben. Ami vele és családjával, illetve törzsével történik, arra szüntelen ez nyomja rá a bélyegét, elment Kain az Úr színe elől. Jó, ha mi is szüntelen így halljuk mindazt, amit ezután mond az ige, hogyan alakul azoknak az élete, akik elmennek az Úr színe elől. Mert ezt kívánja bemutatni az ősi írás. Mi történik? Sok mindent várnánk, csak azt nem, amit ezután olvasunk. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Nyilván nem valami nagy város lehetett, csak afféle megerősített hely, ahova ő és leszármazottai, a keniták behúzottak. De mégis valamiféle város. Nem is járt olyan nagyon rosszul Kain és törzse, így még valahogy ki lehet bírni Nód földjét, a nyugtalanság átkát. Aztán hirtelen eszembe jutott, közelebb kerültek-e az emberek azzal, hogy közelebb laknak egymáshoz. És egy mostani újsághír.
egy óriási bérházban meghalt egy magányos, öreg ember. Vagy egy hét is eltelt, mire megtudták, hogy halott. A szaga árulta el, és a konyhaablak nyitott felső tábláján kébe áramló, feltűnően sok döglégy. Aztán egy világhíres könyvre gondoltam, Dávid Reisman, a Magányos tömeg című szociológiai művére, amely a nagyvárosok kollektív magányáról ad döbbenetes képet. A beton, üveg, acél dzsungelről, ahol eltévedten és magányosan bolyong sok ezer, sok tízezer ember. De hadd olvassak két idézetet, két tipikusan nagyváros lakó író munkájából a nagyvárosról. Az első idézet Salinger Zabhegyezőjéből így szól: Bár szombat éjjel volt, embert sem lehetett látni a New York-i utcán. Olykor egy-egy szerelmes pár imbolygott elő, s egymást átölelve átmentek a másik oldalra, lépéseik hamarosan elhaltak. Vagy egy-egy csoport beatnek tűnt fel, lányokkal hancúrozva, röhögve valamin. Valamin, amin még nevetni sem lehetett volna. Hiénák. Van abban valami kínosan nyugtalanító, ha valaki New Yorkban késő éjjel nevet az utcán, hiszen messzire visszhangzik. S az, aki ezt hallja, még levertebbé és magányosabbá válik, s hirtelen szeretne hazamenni. Haza, és nem egy lakásba. De mit tegyen, ha csak lakása van? A következő idézet pedig John Osborne Dühöngő ifjúság című híres regényéből való, amelyből nagy sikerű film is készült. Éjjelekre emlékszem, amelyeken nem volt bennem semmi kábítószer. Vacogtatóan hideg utcák, nyomasztó, kis sarki étkezők. Írtozatos távolságok és félelem. Még 9 óra, amíg megvirrad. Tulajdonképpen semmi okom, jogcímem, hogy éppen ott legyek, ahol vagyok, illetve egészen mindegy, hol is vagyok. Ez az őrület jegeces határa, vagy egy törnek a hegye, amely magam felé irányul. Ilyenkor nem kapok levegőt, csak kapkodom, de sosem elég. Gyötör a légszomj, és arra kell gondolnom, senki sincs ebben az írdatlan városban, akihez oda mehetnék, és akinek a vállán kisírhatnám magam. Legalább egyszer. Csak egyetlen egyszer. Talán ez a két hevenyészetten fordított idézet is elég, hogy évezredekkel Kain város alapítása után illusztráljam. Kain helyzete lényegesen nem változott akkor sem, ha várossal vette körül magát. Mert Nót földje, mint mondtuk, nem kívül van, hanem belül. Magunkkal visszük. Pusztán vagy városon egyaránt, ha menekülők vagyunk, s amíg menekülők vagyunk az Úr színe elől. Elgondolkoztató az is, amit Kain egyik leszármazottjáról, Lámekről mond az íge. Magyarul ledöfő. Már a neve is árulkodik, hozzáfűződik a több nejűség. Egyik feleségének neve Ádá, ragyogó szépség. A másiké Cillá,
sötét színű. Kissé szabadon akár így is fordíthatnám, egyik szőke, másik barna. Mert ugyebár kell egy kis változatosság, míg menekülők vagyunk az Úr színe elől, legalább legyen valahol egy hely, ahol megpihenhetünk, írta egyik neves egzisztencialista író. Egy hely, amely röpke önfeledést ad és örömöt, és ez a nő. Természetesen mindig egy másik. Íme Lamek, a Kenita ivadék, így él már városon. Egyik szőke, a másik barna. Milyen ismerős ez az életforma. Mintha nem is sok ezer éves ősokmányt olvasnánk. Mintha nem is visszafelé mondott profécia volna ez a pár sor, hanem profécia előre, évezredekkel előre. De haladjunk tovább az ígében. Az ősokmány bemutatja három ősfoglalkozás, a pásztorkodás, a művészet, az iparosság ős atyát. Hirtelen egy különös ének vág mellbe bennünket, és nem véletlen, hogy ezzel ér véget a Bibliában a Kaini, a Kenita vonal. Ez Lámek éneke. Talán fia Túbal-Kain kovácsolta a kardot meg a dárdát, s azt lóbálja és úgy énekli feleségének: Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Kainért, 77-szeres ez Lámekért. Íme Lámek, a ledőfő véres éneke, az emberi, aki már maga is elment az Úr színe elől, és csak saját öklére, az öklében szorongatott fegyverre támaszkodik, és egyetlen érdeket ismer, a maga magáét. Milyen sokféle nyelven és hangszerelésben üvölt ez az ének azóta is. Ott üvöltött, szirénák hangjától kísérten, még néhány évtizede Coventry fölött, majd Coventryért Dresda fölött, aztán Hiroshima és Nagasaki fölött, és azóta is egyfolytában hol itt, hol ott üvölt fel. Coventry közép-angliai város. A II. Világháborúban, 1940. novemberében a németek szinte teljesen lebombázták. Erre válaszként 1945. februárjában az angol-amerikai légierő a németországi Dresda városát tette a földdel egyenlővé. És egyszerre csak döbbenten halljuk a saját hangunkat üvölteni, mert lábunkra léptek a villamoson, vagy valaki ügyeskedve letört egy darabot a kenyerünkből a munkahelyünkön. Vagy önérzetünkbe gázolt házastársunk, mert talán krumpli főzeléket főzött, amikor mi töltött káposztát beszéltünk meg vele. Vagy hármast hozott a fiunk, pedig a mi gyerekünk csak ötöst hozhat, és így tovább. A lázadó bit generáció világhíres költőjének, Allen Ginsberg legismertebb versének ez a címe: Üvöltés. Ezzel az ősi, lámeki üvöltéssel véget ér a Kaini, a Kenita vonal, és hirtelen valami új kezdődik. Éppen ez az új a mai ígében, az evangélium, az örömhír. Isten szüntelenül és bárhol tud újat kezdeni.
még az emberrel is. Ezért szabad nekünk is szüntelenül, és bárhol újra kezdenünk, ha valamit elrontottunk, vagy valamiben csődöt mondtunk, legyen az akár kereszténységünk, akár az emberségünk. Ádám újból a feleségével hált. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Íme az ősasszony is tanult. Már nem nyereségnek nevezi új magzatát, hanem pótléknak. Már csöndesebb és szerényebb. Ezzel a Séttel, pótlékkal, akit Kain helyett adott az Isten, kezd az Úr egy új, egy pótvonalat az emberiség történetében. Ez az ősi képes beszéd újabb üzenete. Ez az új vonal Enossal, Sét fiával folytatódik. Neve ugyanazt jelenti, mint Ádám, azaz ember. Mintha arról beszélne az ősi szöveg, hogy Isten újra kezdte, új emberrel kezdte az új vonalat, és olyan emberrel kezdte, akinek életében, korában, családjában, törzsében hirdetni, imádkozni kezdték ismét az Úr, Jahve nevét. Talán nem erőltetett magyarázat, ha azt mondom, ez az új vonal az a vonal, amelynek csúcsán valaki így is nevezte magát, az emberfia. Egyszer ez az emberfia, a lámeki üvöltéssel szemben, ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az lámekért, azt mondta csöndesen és szelíden egy galileai halásznak, Simon Péternek, amikor ez azt kérdezte tőle, Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Máté evangéliuma 18. részének 21. és 22. versei. Ezt a mai tanítást tulajdonképpen egy csöndes, nagyon csöndes kérdésért kellett elmondanom. Lámek vagy Krisztus?

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Menekülök című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban elsőként Molnár világlelki pásztor áhítatát hallhatták, Pál apostol Timóteushoz írt első levele alapján, majd Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Menekülők című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Az elmúlt percekben keresztény életfelekezet közi rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére érkeztünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom, ami Vincent van Gogh holland festőtollából származik, és így hangzik. Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra, békesség Istentől egy áldott napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta a hajnali 3...

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj, az úton vigyázz.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

vára, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emét.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
1: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, Csap mellett, a Csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
0: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére.
2: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektor egzisztusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei.
0: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő 1 évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar

0: református közösségek, amelyek a lelki szolgálat mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Sós Zsolt református lelkipásztor segítségével.
1: A Tiszaújfalui és Tiszaásványi református gyülekezeteknek a lelkipásztora. Mit kell tudni ezekről a gyülekezetekről? Talán, ha jól emlékszem, még nem sokat, vagy talán nem is beszélgettünk a gyülekezetekről itt a rádióban. Kicsit távol esnek Beregszásztól, de mit kell róluk tudni?
2: Igen, hát hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, csak mellett, csak vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a Tiszaújfalui református gyülekezet. Annak idején a 900-as évek elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községgé a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából olyan 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a Tiszaújfalui gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején a gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet, és a nagyobbik a Tiszaásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tiszaásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazatás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a II. Világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartott az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományokból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az Isten tiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
1: Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe, és fiatal lelkészként hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe? Ugye említette, hogy a Tiszaújfalui az fiatalabb gyülekezet, ja. Talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizede kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
2: Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfaluba faluba és Tiszaásványba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni. És ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalu és a Tiszaásványi gyülekezetek lelki pásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abban a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelkipásztor Csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem, rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.
1: Milyen terveket valósított meg azóta? Milyen programok zajlanak a gyülekezetekben, amelyeket érdemes megemlíteni?
2: Bőven volt, mit megvalósítanunk a két gyülekezetben, mind lelki, mind külső értelemben. Tiszaásványi gyülekezetnek a parókiája és a templom az nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A templom torony az tulajdonképpen az élet és halál között volt. Rettentően rossz állapot volt, úgyhogy az volt az első cél, hogy azt megszüntessük, ezt a nagy problémát, ez sikerült is. Tulajdonképpen kicseréltük, nem feljavítottuk, hanem teljesen kicseréltük a templomtornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük. Valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk. És most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a Tiszaásványi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje, és az Úr megmutatta, hogy most van az ideje is. Annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezet és néhány gyülekezetnek a gyűjtése is. Úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert hogy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódóan, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszaásványban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszaásvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba, és a vasútnál az a régi szokás meg volt, hogy szerettek inni az emberek sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert az egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelkipásztorként és lelkés családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta egyáltalán. Nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelkipásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
1: Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
2: Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról is, így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a

0: pásztornak születtem. Nem is hiszem, hogy ez megtörténhet, de az egész fiatal korom úgy a templom közelében telt el. Szavaló versenyekre kellett járnom, néha önként, néha nem. És jó kapcsolatunk volt a lelki pásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálunk, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a gimminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen, és megszólított a lelkipásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelkipásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem, még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. Nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni. Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazult állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van, hogy az nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie, és újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére is. Igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban úgy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más. Minden jobb. Bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
1: Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalui és Tiszaásványi Református Gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére 2026. augusztus 1-től Kustár Zoltán személyében, aki korábban 2017 és 2020 között már ült ebben a székben. Pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd külföldi tanulmányok után itt, a DRHO szövetségi tanszékén kezdett el oktatni. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól Olá Ilona kérdezte.
1: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a ére mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, ne pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében, még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebbe egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
2: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
1: Így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
2: Személyiségfejlődés,
1: és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
2: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
1: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát az
2: oktatók... Ez egyébként elég általános.
1: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktató karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
2: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, munkatárs, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
1: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kaphatnunk úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze az egyetem szellemiségébe sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani, például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
2: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
1: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam, előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek, ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetés, a központi könyvtár kialakítása, tehát
2: pár feladatba
1: kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart, a képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
2: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felsőoktatás.
1: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fűvészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésben újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén 2-vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló, közben mégis fiatalos hangulata, gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
2: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
1: Igen, igen, így van. Nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség, ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozásom több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utól kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéte után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban, a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol 2 pályázó közül engem választott a testület.
2: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
1: Augusztus 1-ével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, előttem van még a rektori kinevezésnek az átvétele, a köztársasági elnök szokja ezt átadni a új rektoroknak, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és 2 intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
0: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Kustár Zoltán személyében. Az elmúlt percekben őt hallhatták.

0: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
2: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy Magyar Ifjúsági Központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni, szervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
1: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
2: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival. Erre vagyunk a legbüszkébbek.
1: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
2: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diákszervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
1: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
2: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
1: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
2: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
1: Ha egy Kolozsvárra érkező elsőéves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
2: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz, ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön ki. Nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
1: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
2: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
1: Köszönjük szépen!
2: Nagyon szívesen!
3: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, a következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
1: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Hátaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
1: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a teljes társaságot az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az Országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk, azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak, hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
1: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
0: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Ősvállami Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét utáni harmadik vasárnapon, ezen az öröm vasárnapon, az öröm vasárnapján, amikor a liturgikus naptár szerint jubiláte vasárnapját ünnepeljük. A zsoltáros hívása így hangzik ma, örvendj egész föld az Istennek. Ez az öröm nem felszínes, nem zajos, hanem abból a mély bizonyosságból fakad, hogy Isten ma is velünk van, ma is szól hozzánk, és ma is kész megajándékozni minket az ő bölcsességével. A mai Isten tiszteleten örömmel mondhatom, hogy egy különleges ünnepet is fogunk ülni. A múlt vasárnapon nem tudtunk összegyűlni, de ezen a mai vasárnapon köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Hálát adunk értük, és a gyerekek egy rövid, szeretetteljes műsorral készültek erre az alkalomra. Kívánom, hogy ez az Isten tisztelet legyen valóban az öröm, a hála és a mennyei bölcsesség ünnepe. Amen.

Hirdetem a gyülekezetnek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, a gyerekek számára pedig nyitva áll a gyereksarok. Amint említettem, a mai Isten tiszteleten a gyerekek énekével köszöntjük a jelenlévő édesanyákat és nagymamákat. Azt követően a gyerekek kivonulnak a gyülekezeti terembe, valamint szeretettel hívom és várom a gyülekezetet az Isten tisztelet után sorra kerülő szeretett vendégségre is. Egy süteményes asztal körül tovább folytassuk együttlétünket. A mai Isten tiszteleten, a nagy imádságban megemlékezünk a 2 éve elhunyt édesanyáról, nagymamáról, gyülekezetünk egykori presbiteriről és egyházkerületi alkalmazottunkról, Dragomér Dóráról. Ugyanakkor megemlékezünk 2 szeretett édesapáról és nagyapáról is, a 9 éve elhunyt Holman Gerhard Józsefről és a 17 éve elhunyt Holdman Eduard Wilhelmről. Isten vigasztalja az emlékezőket és erősítse őket a feltámadás reménységében. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő Biblia tanulmányozó alkalmunkat május 14-én szerdán tartjuk 17 órától a gyülekezeti teremben. Ezek az alkalmaink segítenek jobban megismerni a Biblia világát, megtalálni a kapcsolatot a jelen élet kérdései és az ige tanítása között. Szeretettel várunk erre az alkalomra május 14-én 17 órától. Ugyanakkor hirdetem, hogy még megtekinthető Nyárádi Enikő festőművész festészeti csoportjának kiállítása, amelynek megnyitója április 30-án volt, a kiállítása Reményik Sándor galériában tekinthető meg. Ezután is kérjük, jelezzék, ha tudnak olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint ha tudnak olyanról, akik anyagi vagy más jellegű segítségre szorulnak. Az adakozást ajánlom a gyülekezet figyelmébe, az adományokkal a gyülekezet munkáját támogatják, az adományok jelentős részét diakóniai célokra fordítjuk. Köszönjük az eddig beérkezett adományokat, Isten áldása legyen az adakozók életén. Istennek békessége, amely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Gyertek és lássátok Isten tetteit, félelmetesek dolgai az emberek között, áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Valljuk meg bűneinket. Istenem, Te éretted gondolataimat, mielőtt még bűnvallásra nyitom számat. Amikor most szent színed előtt megvizsgálom életemet, szavaimat, gondolataimat, tetteimet, azt látom, hogy nem vagyok méltó arra kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Könyörögve kérlek, gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé makacs, sokszor javíthatatlannak tűnő szívemet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Így szól a mi Isten, a mi kegyelmes Istenünk válasza. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos Istennek. Amen.

Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Te minden esztendőben megújítod a Földnek színét, és ugyanígy akarod megújítani a bűn és a halál rabságában sínylődő világot is. Kérünk Téged, add meg nekünk, hogy a Te Szent Fiadban felismerjük az új élet felviradását, és az új teremtés részeseivé legyünk. Ő általa, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 22. verstől a 34. versig a következőképpen. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárist, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták: majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttünk az areopágita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Boldogok, akik hallgatják, és szívükbe fogadva megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai napra rendelt evangélium igét is, amelyet írva találunk János Szent Evangéliumának 15. fejezetében, az első 8 versben a következő képpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőgazda. Azt a szőlőveszőt, amelyet nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akarjatok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül senki semmit sem cselekedhet.

ügyesek voltatok, és azt kívánjuk, hogy van az Úr Jézus, vezessen bennünket, boldogság, békesség.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Jubi Láter vasárnapjára rendelt igehirdetési igét, amit megírva találjuk azt a példabeszédek könyvének 8. részében, a 22. verstől a 36. versig a következőképpen. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Amikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mert még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ első porszemét sem, ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönn a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengereknek, hogy a víz át ne léphesse a partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimot. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám. Ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim, mint a halált szeretik. Isten áldása legyen az igény közöttünk. Amen. Drága testvéreim, a példabeszédek könyvének 8. fejezete a bölcsességről szól, és az egész fejezetnek az a címe, hogy a bölcsesség mindennél nagyobb kincs. Ebből a fejezetből olvastam fel az utolsó 15 verset, de javaslom mindenkinek, hogy amikor hazaértek, olvassátok el ezt az egész 8. fejezetet. A bölcsesség, drága testvéreim, úgy hiszem, hogy bármilyen korról is beszéljünk, egy keresett kincs. És ez különösen igaz ma is, amikor ugye rengeteg döntés előtt állunk, rengeteg döntést kell hozzunk. Társadalomban, a közelgő választások alkalmával, vagy netán a munkahelyünken, vagy a családunkban. Sőt, még a hitünk gyakorlásában is. Ugye alapvető tulajdonságunk, hogy mindenki szeretne jól dönteni, előrelátó lenni, okosan irányítani az életét. De vajon milyen bölcsesség vezérel bennünket? És milyen következményekkel jár, hogyha nem az isteni bölcsesség határozza meg a mi életünket. Mi is valójában a bölcsesség? Ugye a bölcsesség fogalma a hétköznapokban gyakran összemosódik más képességekkel. Filozófiai értelemben a bölcsesség a tudásnak, a tapasztalatnak és a józan ítélő képességnek az egysége. A klasszikus gondolkodók, mint Platón vagy Arisztotelis a bölcsességet, mint a legfőbb erényt tisztelték, ami az embert segíti eligazodni

a jó és a rossz között. Az irodalom vagy a népmesék világában is találkozunk ugye a bölcs öreg ember képével, aki nem feltétlenül egy tanult ember, de életbölcsessége, megfontolt szavai irányt mutatnak a fiataloknak. A bibliai bölcsesség azonban úgy hiszem, hogy többről szól, mint csak ezekről. Nem csak az emberi élet működésének az ismerete, hanem annak a megértése. Annak a megértése, hogy ki Isten, hogy mi az ő akarata, és hogyan kell úgy élni, hogy az ember Istennel közösségben legyen. A bölcsesség itt nem csupán erkölcsi vagy gyakorlati tudás, hanem isteni ajándék, amely elvezet az élet teljességéhez. Így nézve, ez a fajta bölcsesség, ez nem egy velünk született képesség, és ez nem is könyvekből tanulható ki, hanem ez ajándék. Egy olyan ajándék, ami Istentől jön. Az az ember bölcs, aki nyitott Isten vezetésére. Aki kérdez és engedelmeskedik. Aki tudja, hogy nem tud mindent, és kész tanácsot kérni attól az Istentől, aki látja az egészet. A bölcsesek, testvéreim, valójában egy lelkület. Alázat, taníthatóság és az igazsághoz való ragaszkodás. Mai modern világunkban, nem kell mondjam, az ember el van telve az ő eszével és az ő értelmével. Úgy hisszük, mindenre van tudományos válaszunk. A technika fejlődése szinte korlátlannak tűnik. És hova vezet ez minket? Gazdasági és társadalmi válságokhoz sokszor, háborúkhoz, környezeti katasztrófákhoz, globális problémákhoz. Úgy hiszem, hogy a modern ember az okos, de nem mindig bölcs. Az észjárása kifinomult, de nem látja, hogy hol a határ. Hol a jó és a rossz közti különbség, amint hallottuk itt is. A jó és a rossz közti különbség. És ha megfigyeljük az elmúlt időszak eseményeit, akkor ezek pontosan ezt igazolják. Ugye mai társadalomban nagyon sokan azt gondolják, hogy az ész, a tapasztalat és az önbizalom az elég. Állásinterjúkor ezek azok a fontos dolgok, amiket felszoktuk sorolni. Az emberi bölcsesség azonban nagyon gyakran összekeveredik az önérdekkel, a félelemmel, vagy éppen a hatalomvágya. Olyan döntéseket szül, amelyek talán látszólag előnyösek, de hosszú távon talán rombolnak kapcsolatokat, közösségeket, bizalmat, hitet. Nézzünk körül mai világunkban. Politikai manipuláció, erkölcsi relativizmus, széteső családok, kiégés, üres szívű sikerek, ezek mind-mind az emberi bölcsességnek a termékei. Olyan világot építünk, amely technikailag fejlett, de lelkileg nagyon-nagyon elszegényedett. Ahol mindenre van megoldás, csak éppen békesség és szeretet nincs. Az emberi bölcsesség, drága testvéreim, minden tudományos és minden gazdasági előrelépés mellett képtelen volt elhozni a boldogságot. És az emberi bölcsesség képtelen volt elhozni
az igazságot. Sőt, gyakran éppen a legokosabbnak vélt döntések okozták a legnagyobb károkat. Gondoljunk egy diplomás emberre, sikeres üzletemberre, aki mindig tudja, mit kell mondani. Aki tudja, hogy hogy kell tárgyalni. Előreléptetik, elismerik, mégis egy idő után egyre magányosabb, ideges és álmatlan. Emberi bölcsessége sikerre vitte, de nem kapott belső békességet, azt nem találta meg. Vagy gondoljunk a szülőre, arra a szülőre, aki logikusan neveli gyermekét, aki szabályokat állít fel, aki következetesen próbálja nevelni a gyermeket, de elmarad az ölelés, elmarad a jelenlét, ott vannak a szabályok, de nincs jelenlét, és elmarad az imádság. A gyermek lehet értelmes lesz, de érzelmileg sivár. Az emberi bölcsességnek bizony határai vannak. Az emberi bölcsesség hajlamos az önigazolásra. Képesek vagyunk megmagyarázni, hogy miért volt muszáj hazudni. Képesek vagyunk elmondani azt, hogy miért volt elkerülhetetlen az, hogy a másikat hátba szólja. Mindenre emberi bölcsességgel képesek vagyunk. Rá tudom fogni a körülményekre, rá tudom fogni arra, hogy minden mások miatt van, de a szívem mélyén tudom, hogy nem Isten szerint született a döntés. Az emberi bölcsesség gyors eredményeket ígér, mint egy-egy ilyen tőzsdei cápafogás, de gyakran hoz lelkiismeretfurdalást, csődöt, belső feszültséget és szégyent. És ugye a világ dicséri az ügyest, az ügyeskedőt, az életre valót, a törtetőt, de vajon Isten is így látja ezt? Feltehetjük a kérdést, hogy miért érdemes az isteni bölcsességet kérni? Az isteni bölcsesség nem azt jelenti, hogy minden döntésünk tökéletes. Vagy hogy az életet nehézségek nélkül fogjuk átvészelni, mert isteni bölcsességünk van. De azt igen, hogyha isteni bölcsességünk van, akkor belső lelki békével járhatjuk végig azt az utat, amelyen járunk. Mert nem csak célhoz vezet el az isteni bölcsesség, hanem az is helyes lesz, ahogy oda jutunk. Egy konferencián pár évvel ezelőtt egy lelkész elmesélte, hogy fiatal korában tele volt ambíciókkal, és tele volt tervekkel, és mindenről volt véleménye, és úgy érezte, hogy ő jól látja az emberek életét, az egyház életét, a közösség életét, és ő tudja a tutit. Aztán egy talán nem olyan művelt, de bölcs gyülekezeti tag, egy idősebb férfi azt mondta, hogy fiam, sok mindent tudsz, de sokszor nem vagy bölcs. És ez a mondat megütötte, ezt ő maga mesélte el. És akkor kezdett el imádkozni azért, hogy Isten ne csak tudást adjon, hanem bölcs szívet is. És ugye akkor elmondta, hogy azóta is folyamatosan úgy imádkozik, hogy Uram, mit tegyek, hogy ne csak igazam legyen, hanem szeretettel és hűséggel szolgáljak. Az isteni bölcsesség világosságot gyújt az ember szívében. Segít másokat megérteni.
békességet teremteni, jó időben szólni, és olykor hallgatni. Rendet tesz bennünk. Rendet tesz, és világossá válik, mi fontos, és mi mellékes. Mi nevetni való, és mi figyelni való. Megtanít nemet mondani. Megtanít nemet mondani arra, ami csillog, de lelkileg üres. És megtanít igent mondani arra, ami értékes, ami igazságos és ami jogos. Még ha néha, vagy majdnem mindig áldozattal is jár. Az isteni bölcsességnek négy jellemvonását szeretném összefoglalni, ugye az isteni bölcsesség először is tiszta. Vagyis átlátszó, őszinte és becsületes. A bölcs ember nem játszmázik, nem takargat, hanem világosan és tisztán gondolkodik és szól. Másodszor békeszerető. Nem konfliktust keres, hanem békét épít. Kapcsolataiban rendezett, nem az uralkodás, hanem a szolgálat az, ami vezérli. Harmadszor engedékeny. Vagyis tekintettel van a másikra is. Félre tud állni, tudja, hogy nem minden róla szól, és nem kell mindig ő győző. És negyedszer pedig gyümölcsöző és irgalmas. Nem csak érzékeny mások fájdalmára, hanem segít is, cselekszik, jót tesz, és gyümölcsöt terem. Örömet, reményt és hitet. És ami a legnagyobb, az isteni bölcsesség által nem csak helyesen döntünk, hanem közösségben maradunk Istennel. Mert a bölcsesség nem csak praktikus, hanem lelki közelség Istenhez, ahol egyre jobban megértjük őt. És úgy hiszem, hogy ez a legnagyobb gazdagság. Ugye, amint említettem, a példabeszédek könyvének 8. fejezetében bölcsességről hallunk, és a megszemélyesített bölcsesség szólal meg, és az a személy Krisztus előképe, aki ott volt a világ teremtésénél, aki Isten örömében élt, és örömét lelte az emberekben. Aki nem csak tanította, hanem meg is élte, mit jelent Isten félelemmel, tisztasággal és irgalommal élni. Így hát Jézus Krisztus nem csak példakép, hanem maga a bölcsesség forrása, hiszen ő nem csak útmutatást ad, hanem ő maga az út. Ő nem csak igazságokat közöl, hanem ő maga az igazság. És ő nem csak az életről beszél, hanem ő maga az élet. Krisztus olyan, mint egy élő tükör. Ha nézem, talán látom magamat benne. De azt is, hogy mivé kellene váljak. Ha vele vagyok, akkor a gondolkodásom, a döntéseim, a szavaim, a kapcsolataim mind-mind változni kezdnek is. Ezek távolról sem tökéletesek, de hitelesek. Mert aki Krisztussal kapcsolatban van, annak nem kell külön receptet kérnie a bölcs döntésekhez. A kapcsolat maga formálja őt, hogy jó döntéseket tudjon hozni. A Krisztussal való kapcsolata formálja őt erre. A bölcsesség tehát nem tantárgy, hanem kapcsolat. Krisztusban lenni, ez a bölcsességnek a lényege. És mivel lesz gazdagabb, aki ezt vállalja? Nem feltétlenül lesz gazdagabb pénzben és anyagiakban, nem biztos, hogy gyorsabban jut előre az ő karrierjében, de biztos, hogy gazdagabb lesz lelkiekben. És meggyökerezik, és békessége lesz, és megértést kap, amikor mások
csak zavarodottságot éreznek, és irgalmat érez, amikor mások csak ítélkeznek, és megmarad, amikor mások összeomlanak. És még valami, az ilyen ember jelenléte áldás is lesz mások számára. Annak az embernek a jelenléte, akiben Isten bölcsessége van, áldás lesz mások számára, családban, munkahelyen, gyülekezetben, közösségben. Mert a bölcsesség az nem öncélú, hanem mindig épít. Csendben, szeliden, de biztosan. Kérni kell azt, mert nem a miénk. Ma a jubiláte vasárnapján különösen is emlékeztet minket az ige, hogy örvendezni kell. Ahogy a Zsoltáros mondta, örvendj egész föld Istennek. Örömünk forrása pedig nem más, mint az a bizonyosság, hogy Isten kész adni bölcsességet mindenkinek, aki őt erre kéri. Mindenkinek. De ugyanakkor örülnünk kell azért is, hogy ezen kívül ő megtart minket. Nap, mint nap. A kérdés az nem az, hogy felismerjük-e ennek a szükségét, hanem az, hogy akarjuk-e Istentől kérni az ő bölcsességét, és rábízzuk-e, rá tudjuk-e bízni a mi életünket az ő kezére. Mert ha igen, akkor örömünk valóban teljes lehet. Bölcsességünk nincs magunktól, de Isten kész adni. Isten nem a tökéleteseknek, nem a kiválasztott keveseknek, hanem azoknak adja, akik tőle ezt kérik. És ma is kérhetünk tőle bölcsességet, és nap mint nap kérhetünk tőle bölcsességet. A bölcsességnek a kapuja nyitva van, és az ajtónál ott áll Krisztus, és szeliden hív, és azt mondja, aki engem megtalál, az életet találja meg. A kérdés ma csak ennyi, akarjuk-e kérni, akarunk-e vele találkozni? Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, örök Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon. Örvendezünk jelenlétedben, mert te vagy minden életnek forrása. Köszönjük, hogy ebben a zaklatott, bizonytalan világban is megnyitott számunkra a bölcsesség útját, azt az utat, amely nem a magunk eszére támaszkodik, hanem rád figyel, tőled kér tanácsot, és benned bízik. Taníts meg minket, Úrunk, úgy élni, dönteni, és szolgálni, hogy életünkkel téged tükrözünk, és építsük közösségeinket. Áld meg gyülekezeteinket az evangélium világosságával. Adj nekünk látást és hűséget, erőt és bölcsességet, szeretetteljes szíved a közösség minden tagjának. Ma különösen is hálát adunk az édesanyákért és nagymamákért, dédmamákért, akik életüket, idejüket, szeretetüket adják gyerekeikért és unokáikért. Áld meg őket hűségükben, erősítsd őket szolgálatukban, és ajándékozz meg őket örömmel, megbecsüléssel, békességgel. És kérünk a családokért, szülőkért, otthonokért. Kérünk, hogy gyermekeink és ifjúságunk növekedjen hitben, szeretetben és igazságban. Add, hogy gyülekezeteink ne csak falak legyenek, hanem élő közösségek, ahol mindenki otthonra talál. Hozzád fordulunk azokért is, akik most nehéz terhet hordoznak, idős testvéreinkért, özvegyekért, árvákért, beteg és magányos gyülekezeti tagjainkért. Légy az ő vigasztalójuk, gyógyítójuk, támaszuk. Megemlékezünk ma azokról is, akiket már hazahívtál magadhoz. Különösen is emlékezünk a 2 éve elhunyt Dragomér Dóra testvérünkre, édesanyára, nagymamára, gyülekezetünk presbiterére. Hálásak vagyunk mindazért a szeretetért és szolgálatért, amelyet tőle kaptunk. És emlékezünk továbbá 2 édesapára és nagyapára, akik hosszú évekkel ezelőtt távoztak el, de emlékük tovább él közöttünk. Holdman Gerhard Józsefre, aki 9 éve, és Holdman Eduard Wilhelmre, aki 17 évet élt meg hozzád. Áldunk mindazért a jóért, amit családjaiknak adtál, és ami talán gyallóság volt életükben, azt fedezd el. Elhunyt testvéreinkkel cselekedj atyai kegyelmed és irgalmad szerint. A megemlékezőket kérünk vigasztald, erősítsd a feltámadás bizonyosságában és az örök élet reménységében. Végül pedig kérünk, Úrunk, áldj meg minket, mindannyiunkat az előttünk álló héten. Adj erőt a feladatokhoz, szeretetet a szolgálathoz, türelmet a kapcsolatokban, bátorságot a tanúságtételben, és belső csendet, hogy halljuk meg a te hangodat. Áldásod kíséljen bennünk, hogy bölcs szívvel éljünk benned, általad és veled. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki a mi bölcsességünk, igazságunk, szentségünk és váltságunk, hallgass meg minket, Urunk. Amen.
1: Valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállott a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Ezért feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljetek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Felejétek, bánom, bánom. Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felejétek, megbocsátottam, megbocsátottam. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és Isten akarata szerint élni? Felejétek, igyekszem, igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnöteket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak hivatalos, bár méltatlan szolgálja, az Úr Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. És teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket.

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak téged a hatalmas

A mi Úrunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, ez a kehely, az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. A te fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus áldáshozó szenvedésére és halálára gondolunk egész anyaszentegyházaddal Istenünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre. Szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei eled elé. Új Jézus Krisztus, te vagy az, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Dicsérjünk téged, és hálát adunk neked az atyával és a szent lélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Te tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vagy nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk adatott valóságos testei. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus. És a megáldott kehely, avagy nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk kiontatott valóságos vérei. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel, Uram Jézus! Íme minden kész, gyertek az Úr megterített asztalához!

Krisztus valóságos teste és valóságos vére tartson meg az örök élet számára. Menjetek el békével, többé ne vétkezzetek. Az Úr legyen ti véletek. Amen.

Hálát adunk mindenható Istenünk, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Műsorunk elején a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján hallhatják Isten üzenetét Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából hallhatnak egy részletet, a Szalvas Sors című írást felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta szét a tengereket, ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János Evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik, a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik, amikor valamit egy időre elvesz, azért teszi, mert mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik, üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója.

Isten is ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből, Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelki pásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szalvassors című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szarvas sors. A szarvas a tóvizének tükrében nézegette magát. Milyen ronda, vékony lábaim vannak, sóhajtott nagy csalódottan. De az agancsom, hát az bizony gyönyörű. Vigasztalta csorbát kapott büszkeségét. Ez egyáltalán a legszebb agancs, ami szarvast valaha is ékesített. A mi erdőnkben meg egyáltalán. Milyen erős, és milyen hatalmasan szerteágazó. Gyönyörködését halk lépések zaja szakította félbe.

Valaki óvatosan közeledett az avaron, és hirtelen megpillantotta a vadászt. Már rá is emelte puskája csövét. A szarvas hatalmas ugrással vetette magát az erdő sűrűjébe. Jó esélye volt a menekülésre, nagyon gyorsak voltak a lábai. Egyre messzebbre is vitték azok a lábak. De hirtelen nem jutott tovább. Gyönyörű, hatalmas agancsa, legnagyobb büszkesége, belegabajodott az ágak sűrűjébe. Lihegő hangon suttogta maga elé. Bolond világ! Amit a legrondábbnak tartottam magamon, megmenthetett volna, ha az, amiben leginkább gyönyörködtem, nem akadályozta volna meg ebben.

Kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. A 31. Zsoltár 6. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szarvassós című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk műsorunk végéhez. Műsorunkban Adorjani László lelkipásztor áhítatát hallhatták a 42. Zsoltár alapján, valamint a Szarvassors című írást olvasta fel Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

János. Panasz. Elevenen a csillagok alá, az éjszakák sorában eltemetve hallod a némaságomat, mintha egy égbolt madár közeledne. Így hívogatlak szótalan, az örök hallgatásból idegen egeid alól valaha is kiásol. Eljut hozzád a panaszom, hiába ostromollak, körös körül a félelem zátonyai ragyognak. Számíthatok rád, Istenem. Úgy vágyom közeledre, dideregve, csak hevesebb a szerelmek szerelme. Temess a karjaid közé, ne adj oda a fagynak, ha elfogy is a levegőm, hívásom sose lankad. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának. Adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan győzte le Rumcájsz a császár őfelségét? Hazafelé menet, amikor a császár őfelsége Jicsimből Bécsbe tartott, hogy megszervezze a Rumcájsz elleni hadjáratot, úgy érezte, ahány lóval csak találkozik, mind rásandít. Megállt az első domb tövében, térdére fektette a jegyzetfüzetét, és ceruzával beleírta, hogy büntetésből dzsidás lovas századot küld Rumcájszra. Mire a Dunához ért, dzsidás ezred lett belőle. A császári palota udvarára érve pedig egyenesen az udvarnagyot hívatta magához. Akkorát dobbantott, hogy kabátjáról majdnem lerepült a brilliáns gomb. Elegem van már ebből a Rumcájszból. Elrendelem, hogy vonuljon ellene a hadseregünk, mert tiszteletlen volt a Jicsinyi herceggel és Majorana hercegnővel, és elvitte hadseregem egyik katonáját. Bécs városát fehér cédulák lepték el fekete betűkkel, miszerint a hadsereg Rumcájsz ellen vonul. Rumcájsz nem is sejtette a császár elhatározását. A szajkó, aki Raholecbe vitte a híreket, nem tudott németül. Jicsinyben eközben virágzásnak indult a hársfasor. Amikor virágba borult, így szólt Rumcájsz Mankához. Vedd fel a cipőd, elmegyünk Jicsinybe egy kis hársfa illatot szagolni. Elindultak hát, útjukat szépen sütötte a nap. A fasorhoz a kötélgyártó Jokli boltja mellett vitt el az út. Jokli, mintha már várta volna őket, a boltja előtt áldogált, lihegett mérgében és kender kötelet mutatott Rumcájsznak. Mit akarsz ezzel mondani, Jokli? Kérdezte Rumcájsz. Azt akarom ezzel mondani, felelte lassan a kötélgyártó, mert miközben beszélt, csomókat kötött, hogy hamarosan ilyen kötélen végzett Rumcájsz. Azt írja a mai újság, hogy fentről gyalogos sereg támad rád, lentről tüzérek, középen meg maga a császár őfelsége vonul.
2: Jézuskám,
1: ilyet meg Manka. Rumcájsz elgondolkodott kissé. A császár őfelsége tehát nem felejtette el az Exzezír placot. Hát így van, fel kell készülnöm őfelsége fogadására. Kölcsönkért Juklitól egy tekercs finom kenderkötelet. Ez minden a császári hadsereg ellen. Csodálkozott Jokli. Ez minden, bólintott Rumcájsz. Vállára vette a kötelet, kézen fogta Mankát is, tovább mentek a hársfasor felé. Amikor megérkeztek, Rumcájsz felültette Mankát a hársfa koronájába, aztán mellé telepedett egy villás ágra, és a kötelet óvatosan az ölébe helyezte. Manka egy virágzó ágért nyúlt, egymásnak adogatták, mélyen beszippantották az illatát. A méhek duruzsoltak hozzá. Manka egyszer csak félretette az ágat. Füstszagot érzek, mondta.
3: Valahol begyújtottak az ebédhez,
1: felelte Rumcájsz, és tovább szagolgatta a hásfa ágat. Manka nyugtalanul fészkelődött.
2: De Rumcájsz, ez nem is füst.
1: Rumcájsz finom zsivány szimattal körbeszagolt.
3: Az a három sereg jön, amelyről Jokli beszélt. Az egyik oldalról ágyukanócot érzek, a másik oldalról gyalogos puskaport, középen pedig a császári ló verejtékének szaga húzódik.
2: Rumcájsz, most mi lesz?
1: Szeppent

0: meg Monka. Majd meglátjuk, felelte Rumcájsz. Hamarosan mindhárom sereg megérkezett, és felsorakozott Rumcájsz hársfája körül. Gyalogosok, tüzérek, aknászok és árkászok, dzsidások és dragonyosok, és csoda tudja kik még. Megtöltötték a puskáikat, meg az ágyúikat, és a hársfa felé irányították őket. Mankának összeszorult a szíve. És megérkezett paripáján a hársfa alá maga a császár ő felsége. A fején tábornok és isak, alfele alatt aranyjal szőtt takaró. Dühös volt, csak úgy remegtek rajta az aranybojtok. Németül felkiáltott a fára. Rumcájsz, mász le! Rumcájsz, mintha meg se hallotta volna. Elkapott röptében egy fecskét, és a fülébe súgta. Ugye, te tudod, hogy lehet innen a legrövidebb úton Bécsbe jutni? Kinyitotta a tenyerét, a fecske kiröppent belőle. Rumcájsz betájolta.
1: Kreitzberg, volna már egy kis időt számomra, Rumcájsz!
0: Bosszankodott a hársfa alatt a császár őfelsége.
2: Mindjárt megvagyok, felelte Rumcájsz.
0: És lassacskán ágról ágra lemászott a fáról. Amikor olyan alacsonyra ért, hogy a császár őfelsége meg a katonák utána nyúltak, Rumcájsz finom zsiványfogással levette a császár őfelsége fejéről a tábornoki sisakot, magához vette még az aranyos takarót, amin a császár őfelsége ült, és sietve fölmászott az ágakon Mankához. Ez bosszantotta csak igazán a császár őfelségét. Előhúzta a zsebéből a csontsípot, és belefújt a körülötte sorakozó katonáknak.
1: Puska, karabé, ágyút és tarackot, mambát, s gránátot, fire, tűz, egyenest, Rumcájszra!
0: Mielőtt még azonban a katonák tüzet nyitottak volna, Rumcájsz a fejére tette a tábornoki sisakot, Mankára pedig ráterítette az aranyos takarót. A joklitól kapott kötél egyik végére hurkot kötött, és rádobta a jicsini tornyos kapu tetejére. Amint megfeszült a hurok, Rumcájsz a kötél másik végét a foga közé szorította, ölébe ültette Mankát, és minden rumcájszos erejével hoppá, elrugaszkodott a fáról. Lent az összes katonának pihenyt parancsoltak, és csak nézték, ahogy Rumcájsz a fejük fölé emelkedik, a tetők fölött száll, egyre tovább Bécs felé. A császári palotában eközben három komornyik rakta rendbe a szalont. Kiszellőztettek, kiporolták a trónokat, a nagyobb a császáré, a kisebb a császárnéjé. Hirtelen az egyik komornyiknak eszébe jutott. Vajon, hogy fékződött a jécsini csata Rumcájsz ellen? Alig, hogy kimondta, suhogás hallatszott az ablak felől. A nagyobbik trónon a császár őfelsége ült tábornoki sisakjában, a kisebbiken arany lepelben a császárné. A második komornik nyomban térdre borult és tisztelettudóan köszönt. Köszöntöm őfelségét, gratulálhatok a Rumcájsz elleni hadjárathoz?
2: Persze,
0: felelte nagy kegyesen Rumcájsz a tábornoki sisak alól. Manka is kicsipogott a brokát alól.
3: Persze!
1: Hurrá!
0: Kiáltotta a harmadik komornik. Bólintott. Szóljon a zene, az ünnepi ének. Rumcájsz hallgatta egy darabig, de valami nagyon nem tetszett neki. Összeráncolta a homlokát, és megszólalt.
1: Elég?
0: A komornikok egymásra néztek. Még sohasem történt meg, hogy a császár őfelsége félbeszakította volna a zenés szertartást. De ekkor Rumcájsz már császárosan meg is parancsolta.
1: Új nótát rendelek el az ünnepléshez, mégpedig ezt. Jicsimben úgy trombitáltak, mindenfelé zengett.
0: A császári zenekar nyomban játszani kezdte. A komornikok vigyázban álltak, és amerre hallatszott a nóta, mindenki levette a sapkáját. Amikor a zenekar befejezte, elhallgatott, a három komornik pedig megkérdezte, mit óhajt őfelsége.
1: Elfoglaljuk szobáinkat,
0: felelte Rumcájsz. Kézen fogta Mankát, és hazamentek Csehországba, a barlangjukba, a Ráholec erdőbe.

0: Gyula bádogos és vízvezeték szerelő.
1: A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond.
0: Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmod. Itt is, ott is, emitt is, a

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször súhajtott imígyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, spanaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba.
2: Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla.
0: Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan

0: ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
1: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kot! Ide nézd, te csibész! Elhiszed-e, hogy madár vagyok?
1: A veréb csak megrázta a fejét.
0: Mindez, mondta, nem elég.
1: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott, te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott három nap, három éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. Két hét múlva Harkályolga kidobolta.
0: Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.
1: Tréfás mackók.
3: Hol volt?
4: Hol nem.
3: Messze.
4: Messze.
3: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bazantos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, esőéri nem ázik, hafagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
4: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
3: Tovább folytatják a sétát. S a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
0: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
3: Felel rá az öreg medve.
4: Hé, te kölök, hát mi lenne, az bizony az országút.
3: Tovább folytatják a sétát. S a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
0: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
3: Felel rá az öreg medve.
4: Hé, te kölök, hát mi lenne, az bizony a macska farka.
3: Tovább folytatják a sétát. S a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
0: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
3: Felel rá az öreg medve.
4: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
3: Tovább folytatják a

0: szemétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogjos, lompos, kis bazontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bazontos fiára, s ő kérdez utoljára.
1: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál. Mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogjos, lompos és bazontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársony a szakál. Mi az? Mi az?
0: Szól az apjuk.
1: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazontos fiacskája.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Csikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 30-án csütörtökön homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Henry Ford, amerikai üzletember tollából származik, és így hangzik. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A 2. órában áhítatot hallhatnak, amit ma jó magam tolmácsolok, kalendáriumot lapozunk Bodzsuzsával, utána pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Végül keresztény életfelekezet közi műsorunk múlt szerdai ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Műsorunk 3. órájában szempontok rovatunk, múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg, utána pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velünk.